0: 96.3 Pocksh FM.
1: It's my favorite.
2: I love it.
0: Pocksh FM. Best I could.

0: Társadalmi célú reklám.
1: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklám.

nem leszek sem erre, egy cetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom a rosszat és a jó szíved fáj. Írj rám, ha szeretnéd, hogy holnap te meg én játsszuk.

0: FM.
1: What's up, it's Halsey.
2: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
0: Paks FM.
1: Paks FM.
0: Összeköt.
1: Összeköt.

0: csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Észszerű árképzés sürgetett a turisztikai ágazatban. Andrej Plenković horvát kormányfő a turizmusfejlesztési tanács keddi ülésén Zágrábban. Megfogalmazása szerint ez az idei szezon egyik kulcskérdése, írja az MTI. Az ülésről készült beszámoló szerint Plenković emlékeztetett arra, hogy a horvát statisztikai hivatal adatai alapján áprilisban az éves infláció 5,8% volt. Hangsúlyozta, ügyelni kell arra, hogy a szolgáltatások drágulása ne járuljon hozzá az infláció további növekedéséhez. A miniszterelnök szerint az árpolitikát és a szolgáltatások minőségét kell a legfontosabb szempontnak tekinteni. Rámutatott, az ágazat jó működése mellett az államnak, a gazdaságnak és a társadalomnak is hasznot kell húznia a turisztikai szezonból. Plenković emlékeztetett arra, hogy a külföldi turistákból származó tavalyi bevétel 15,3 milliárd euró volt, 2%-kal több az előző évinél. A közel-keleti válság kapcsán a repülőjegyárak globális emelkedésére és a kereslet átrendeződésére is felhívta a figyelmet. Szerinte ez lehetőséget adhat arra, hogy Horvátország több turistát vonzon, ehhez azonban versenyképes árakra és jó minőségű szolgáltatásokra van szükség. A közelgő május 14-16 közötti hétvégén több nagy rendezvény is lesz a városban, ami a Paksi Közlekedési Kft. Szolgáltatásait is érinteni fogja. A busztársaság az útlezárások miatt forgalmi rendváltozással, a késő esti koncertek miatt meghosszabbított menetrenddel és a háromnapos rendezvénysorozat miatt különleges, csak a rendezvények idején érvényes jeggyel készül, mellyel egy normál napi jegy áráért három teljes napon át korlátlanul vehetik igénybe a helyi közösségi közlekedést. Ezekkel kapcsolatosan további információ a paksbusz.hu weboldalon olvasható. Hamarosan korszerűsödhet a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ színház termének világítása, adta hírül kedden közösségi oldalán Berlinger Attila, a város polgármestere. A városvezető közölte, a versenyképes járások program révén most lehetőségük van a közel 20 éve beüzemelt, folyamatosan cserére szoruló, nagy fogyasztású és költséges halogénlámpákat kiváltani modern, energiatakarékos ledizzókkal. Hozzátette, a Kulturális Központ szakembereinek javaslata mentén alakítják ki a műszaki paramétereket, ami alapján a beszerzés elindítható. Erre vonatkozóan az egyeztetések kedden elkezdődtek, írta Berlinger Attila. A polgármester hangsúlyozta, a cél, hogy már idén javuljon a színházi élmény Szekszárdon, mindemellett pedig jelentősen csökkenjen az intézmény energiafelhasználása.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Itthon is kikapott az elődöntőben az ASE, így a címvédő Olaj egy lépésre került a döntőtől. Kedden este hazai pályán fogadta a Szolnokot az atomerőmű ASE. A találkozó elején 18-9-re elhúztak a vendégek, de aztán állva hagyták a paksiak az Olajt egy 14-0-ás rohammal. Onnantól kezdve Eilingsfeldék irányítottak, de messze volt még a vége. A félidő előtti véghajrában elvesztette legeredményesebb játékosát az ASE Edoson van személyében, aki második technikai ágy gyűjtötte be, így az öltözőbe kényszerült, ami döntőnek bizonyult. A második félidő is nagyon szoros küzdelmet hozott, a parás hangulatú találkozót végül 82-87-re nyerte a Szolnoki Olaj. A találkozót Kostász Fleverakis, a Paksi Kosarasok vezetőedzője is értékelte.
2: I'll be shorter than ever. I would like to congratulate both teams, Szolnoki players for the win.
3: Gratulálok mindkét csapatnak, úgy érzem, nagyon keményen küzdöttek ma a fiúk, de ezen a Edoson van kiállítását követően nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Mindent beleadtunk, ezért büszke is vagyok a játékosaimra.
2: But okay, they gave everything, I'm very proud of them, and it's better to stay on that.
1: A párharcban 2-0-ra vezet az Olaj, folytatás pénteken Szolnokon. Kaposvári sikerével a Falkó is a döntő kapujában van, ő is 2-0-ra vezeti a párharcot.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. Good morning. a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk! Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 8 perccel reggel 6 óra után jó reggelt, és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. 2026. május 6-ára ébredtetek a szerdai napra, hét közepére, amikor már most 15 fokot mutat a hőmérő. Itt Pakson a stúdiónál jelentem, ez igazán hát enyhe, illetve meleg, szinte meleg időnek számít. Azért így a kora reggeli órákban, sőt, akár a hajnali órákat nézve is a hőmérsékletet, hogy ma mennyi volt, ennél hűvösebb szokott lenni, nem csak az elmúlt napokban, hanem mondjuk egy átlagos május 6-án. Szóval nyárias időre készüljetek a mai napon. Én Strasser Andi vagyok, ma reggel is én hozom nektek az élesztőt is a hétfő után. Tegnap Levi volt veletek, és már is mondom, hogy részletesen mit ígér a meteorológia. Egyébként 25 fokos országos átlaghőmérsékletet és nyárias öltözéket, tehát valóban nyárias időre lehet számítani. Mától ígérték a csapadékot, még ha nem is kiadósat is, de az előrejelzés szerint estig nem valószínű eső és zápor, illetve zivatar, estére érkezhetnek meg ezek az esőfelhők délnyugat felől. Addig is esetleg helyenként erős lökésekre lehet számítani, mert hogy szelesebbre fordul az idő majd. Úgyhogy ezek a legfontosabbak, amit a mai nappal kapcsolatban tudnotok kell, tehát már most érződik, így reggel 6 óra után, hogy nagyon jó idő lesz. Hát ami pedig a csapadékot illeti, holnapra is ígér egyébként csapadékot, valószínűleg az a csapadékzóna érkezik meg ma este, amely holnap majd jellemző lesz, de arra azt gondolom mindannyian nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy vajon mennyit fog esni, és mennyit hoz. Szóval nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek, már is mondom azt is, hogy kik érkeznek hozzám vendégségbe. Egyébként a csapadékról olyan 7:30 után biztos, hogy fogunk beszélni, illetve az asszályról, mert hogy körülnézünk, hogy mi a helyzet a hazai tejpiacon. Köhler Péter, a Györkönyi Köhler Tej tulajdonosa lesz a vendégünk, akit egyébként nem azért invitáltunk elsősorban, hogy az asszály kapcsán a tejpiac helyzetéről beszélgessünk, hanem egyáltalán a tej értékesítés és felvásárlások és mindenféle nemzetközi bonyodalmak kapcsán hívtuk meg Pétert, és mondta, hogy van is van neki egy határozott álláspontja, és azt el is fogja mondani, szóval a gazdasági ügyekkel is fogunk ma foglalkozni. Előtte 7 óra után Pacskó Zoltán érkezik hozzám, akinek Horváth Zsolttal közös zenei projektjét fogjuk bemutatni. Dalokat írnak és szereznek Zoliék, de nem akármilyen és nem hétköznapi módon. Mondhatnám azt is, hogy olyan módon, ahogy majd mostanában egyre inkább megszokjuk. A mesterséges intelligenciát is alkalmazzák, viszont állítják, hogy a szövegeket csak is kizárólag ők írják. Természetesen meg is fogjuk mutatni a produkcióikat, illetve egy-két dalt azért majd lejátszunk tőlük, és remélhetőleg egy jót fogunk beszélgetni. Zoli egyébként paksi, Zsolt nem Pakson lakik, de remélhetőleg be tud majd kapcsolódni a beszélgetésbe. Aztán kezdődik az eboltás Pakson, méghozzá a mai napon délelőtt 9 órától a paksi PSE pályánál. Ebből az alkalomból lesz vendégünk 8 óra után dr. Király László állatorvos, és hát sok minden érdekes dologról fogunk beszélgetni, többek között arról, hogy aki elmulasztja az oltást, az 75 ezer forint bírsággal is megbírságolható, szóval azt gondolom, hogy fogunk tudni beszélgetni a doktor úrral, egyébként nem feltétlenül csak az eboltás kapcsán, sok érdekes dologról. 8:30 után pedig átugrunk Pécsre, vagy mondhatnám azt is, hogy Pécs jön hozzánk, először kerül megrendezésre júniusban idén a Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivál, ebből az alkalomból beszélgetek majd dr. Lengyel Péterrel, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának dékánjával. Egyébként ők szervezik ezt az eseményt, tehát az egyetem, és nem akármilyen évforduló kapcsán, úgyhogy erről is szó lesz. Most megyünk tovább a zenékkel, nagyon jó készülődés, tehát mindenkinek egy Sheeran érkezik, ez az Elsa.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Nagy Bógi és Dessa Paks FM-en 6:45 után, május 6-án. Ez a nap a felelős állattartás napja Magyarországon. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Király doktor úr mit mond majd 8 óra után, hogy emiatt kezdődik-e a mai napon az eboltás Pakson. A felelős állattartás napja 1990 óta létezik, tulajdonképpen a Rex Kutya Otthon Alapítvány kezdeményezésére hozták létre ezt a jeles napot, és nyilván a célja az, hogy felhívják az emberek figyelmét a felelős állattartás fontosságára, a felelős állattartás 7 aranyszabályának a betartására. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy létezik ilyen. Ezek a szeretet, a táplálás, az ápolás, a pihenés, vagyis a gondoskodás, az egészség, a mozgás és a családtervezés, amely kapcsán a nem kívánt szaporulat megelőzésére és esetleg az ivartalanításra gondolnak azok, akik mindezt kitalálták. Úgyhogy a felelős állattartás napja van, és ebből az alkalomból, és szerintem egy jót fogunk majd beszélgetni dr. Király Lászlóval. Majd 8 óra után érkezik hozzám a doktor úr. Egyébként a civil állatvédők és az állatvédelemhez kapcsolódó hatóságok az állati jólét biztosítása vonatkozásában egyaránt irányadónak tekintik az angol száz országokban elfogadott úgynevezett ötmentesség fogalmát, amely révén az állatok alapvető testi és lelki szükségletei pontosan definiálhatók. Ez a bizonyos öt mentesség, az egyik a szomjú és az éhségtől, a hiányos táplálkozástól mentes élet, aztán a kényelmetlenség érzésétől mentes élet, a fájdalomtól, a sérüléstől mentes élet, a természetes viselkedés gyakorlásának az alapfeltétele, az elegendő hely, ez is fontos az állatok számára, és a félelemtől, valamint a stressztől mentes élet, és ebből az öt mentességből kifolyólag fogalmazták meg egyébként a felelős állattartás szabályát, illetve aranyszabályát, amelyeket az imént felsoroltam. Emellett egyébként a felelős állattartás napja mellett a mai nap a magyar sportnapja is, annak emlékére, hogy 1875-ben ezen a napon rendezték meg a Magyar Atlétikai Klub szervezésében Európa, vagyis a kontinens első szabadtéri sportversenyét, méghozzá Budapesten. Érdekesség, hogy amíg akkor 1875-ben az atlétikai és ökölvívó számokban mérkőztek meg a sportolók, addig most arra óriási létszámú színes programok, versenyek és sportesemények várják az érdeklődőket az ország számos pontján ezen a napon. Egyébként a Magyar Atlétikai Klub 1875. április 8-án alakult meg, és 1947-ben szűnt meg, addig az egyik legsikeresebb magyar egyesület volt, számos világ és Európa bajnoki cím mellett 24 olimpiai aranyérmet szereztek a kék-sárga klub sportolói. A klubot 89-ben a rendszerváltás időszakában a régi tagok újra bejegyeztették, néhány évvel később, 1993-ban pedig fúzióra lépett a Népstadion SK-val, jelenleg elsősorban utánpótlás neveléssel foglalkozik. Úgyhogy ez is egy érdekesség a magyar sport napjához kapcsolódóan, amely tehát a mai napra esik, ami még fontos, hogy Isten éltesse Frida és Ivett nevű kedves hallgatóinkat, ma ők a névnaposok. A ritkább nevek közül ma ünnepel az Ovidius, a Szavéta, a Tankréd, az Iduna, és a Federika is, mint ahogy a Friderika is, illetve az Evetke és a Ditta. Isten éltesse mindenkit, a születésnaposok pedig együtt ünnepelnek többek között George Clooney-val, a kétszeres Oscar-díjas amerikai színésszel. Vele majd még foglalkozunk a félhetes érek után.
0: Élesztő!

0: ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.

0: folytatjuk az élesztőben. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre, közölte a cégcsoport kedden az MTI-vel. A vasúttársaság az országgyűlés május 9-ai alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít a következő hétvégén. Ezért a MÁV csoport azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyeket időben, elővételben váltsák meg a MÁV Plus applikációban, vagy online a jegy.mav.hu oldalon. A keleti, nyugati és déli pályaudvaron és Kelenföld állomáson egész nap utasmenedzserek kisegítik a tájékoztatást és a forgalom lebonyolítását. A helyjegyes vonatok esetében a foglaltságok függvényében bővítik a kapacitást, jelezte a MÁV. A tavalyi évhez hasonlóan idén májusban is meghirdeti a DC Dunakom ZRT a Kaszára Kapára Paks programot, melynek keretében kijelölnek egy napot, amikor várják a paksi lakosságot, hogy együtt dolgozzanak velük, kiemelten a parkfenntartó kollégáikkal, és részt vegyenek a zöld felületek gondozásában. A közelgő városnapja, valamint az idő rövidsége miatt az önkéntes napot most május 11-én hétfőn tudják megtartani, de tervei között szerepel, hogy ősszel egy szombati napra is meghirdetik, hogy mindenki számára lehetőséget tudjanak biztosítani a részvételre. Május 11-én a munkát a vezetőség osztja majd ki, illetve kezdi meg, és a műszakot is ők zárják majd, miután végeztek az aznapra kijelölt feladatokkal. Ezen a napon az irodisták is kint lesznek a park fenntartókkal, és együtt készítik fel az űrgemező területét a közelgő rendezvényre. A programot kifejezetten azért hirdették meg, hogy a lakosság is lássa, mennyi tervezést, milyen pontosságot és mennyi munkát igényel a város rendben tartása. A nap során lehetőséget biztosítanak arra, hogy bármiről kérdezhessék a szakembereiket, és így láthassanak bele mélyebben abba, hogyan is működik a zöld területek fenntartása, a parkok gondozása. A programra május 11-én hétfőn reggel 7 órára várják az érdeklődőket Pakson, a DC Dunakom Kölesdi út 46 szám alatt található telephelyén. Hamarosan korszerűsödhet a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ színháztermének világítása, adta hírül kedden közösségi oldalán Berlinger Attila, a város polgármestere. A városvezető közölte, a versenyképes járások program révén most lehetőségük van a közel 20 éve beüzemelt, folyamatosan cserére szoruló, nagy fogyasztású és költséges halogénlámpákat kiváltani modern, energiatakarékos ledizzókkal. Hozzátette, a Kulturális Központ szakembereinek javaslata mentén alakítják ki a műszaki paramétereket, ami alapján a beszerzés elindítható. Erre vonatkozóan az egyeztetések kedden elkezdődtek, írta Berlinger Attila. A polgármester hangsúlyozta, a cél, hogy már idén javuljon a színházi élmény Szekszárdon, mindemellett pedig jelentősen csökkenjen az intézmény energiafelhasználása. Nyárköszöntő utcabált szerveznek Pakson a Dunaparti gesztenye soron a hétvégén. Az ingyenesen látogatható rendezvényre várják a paksiakat és a környékbelieket. A retro zenét DJ Pajero szolgáltatja majd, a helyszínen büfé fog üzemelni. A programra május 9-én szombaton este 7 órától várnak mindenkit.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő!

szerdán, amikor már lassan ott tartunk, ahogy nézem a hőmérőt, hogy 16 fokot mutat a hőmérő ezen a korai reggelen, 25 fokos nyárias melegre készüljetek. A csapadék, amit ígértek, az valószínűleg este a késői órákban érkezik csak meg, és még nem tudjuk, hogy mennyire lesz kiadós. Ezek a legfontosabbak a mai napon. A készülődéshez, balesetről, nagyobb fennakadásról nincs hírünk, ez maradjon is így a mai napon. Legyen egy nagyon jó szerdátok. Azon a napon, amikor a születésnaposok együtt ünnepelnek, a háromszoros Golden Globe díjas és kétszeres Oscar díjas amerikai színésszel, azzal a színésszel, akit egyébként a magyar közönség a Vészhelyzet című sorozatból ismert meg, George Clooney-ról van szó, aki Kentucky-ban 1961. május 6-án született, vagyis ma 65 éves. Édesapja is egyébként filmes volt, a helyi televíziós társaságnál talk show-t vezetett, és így már a kis George Clooney 5 évesen a kamera elé állt, édesapja kamerája elé állt, és a színészi pálya kedvéért később még az egyetemet is ott hagyta. Minden színésznél előszeretettel szokták egyébként emlegetni, hogy nagy színészi karrierje előtt vajon mivel kereste a kenyerét. George Clooney-nál két dolgot szoktak megemlíteni. Az egyik az, hogy női cipőket árult, a másik pedig az, hogy nyaranta dohányt vágott, úgyhogy földeken dolgozott. Aztán egyszerűen csak ugye elkezdett castingokra járni, illetve közben castingokra járt, és egyszer csak bejött a dolog. Egyébként érdekesség, hogy első játékfilm szerepe a Grizzly 2, a The Predator című film volt, amit Budapesten forgatott, és ami egyébként nem került bemutatásra. Az utóbbi években láttuk többek között a Két magányos farkas, az Ave Cézár, a Holnapolis és a 22-es csapdája című filmben, illetve utóbbiban sorozatban is. Amit még érdemes róla tudni, hogy a béke nagykövete George Clooney évek óta részt vesz Afrikába irányuló humanitárius missziókban, 2006 áprilisában egyébként édesapjával. 5 napra a nyugat-szudáni Darfurba utazott, hogy személyesen tájékozódjon az ottani humanitárius krízisről, és tapasztalatairól az ENSZ-ben úgy számolt be, hogy egy szenvedélyes beszédet tartott, erről a mai napig emlegetik. George Clooney tehát, aki a mai napon 65 éves. Isten éltesse mindenkit, aki vele együtt ünnepel. Élesztő.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: No, lássuk a program lehetőségeket. A ma este során lesz a beugró Pakson a Csengeiben este 7 órakor. Az Antré Színtársulat szervezi az improvizációs színházat. Januárban is óriási sikere volt, mindenki csak buzdítani tudok. Ha egy jót akar nevetni, akkor érdemes elmenni a beugróra, illetve beugrani a beugróra, ahova beugrik egy profi is. Januárban ugyan Beleznai Endre színész volt a profi színész, aki eljött és beugrott az improvizációs este, ma pedig Janklovics Péter színész, humorista és stand-upos érkezik egyenesen Budapestről, úgyhogy mindenkinek szeretettel ajánljuk a beugrót, amely kapcsán ugye a szervezők itt múlt héten is elmondták a stúdiónkban, hogy nem tudják, hogy mit ígérjenek, hiszen egy improvizációs színházról van szó, de azt meg tudták ígérni, hogy nagyon-nagyon jókat fogunk nevetni, illetve volt egy játékunk is, amely kapcsán arra kértünk benneteket, hogy írjatok mondatokat, amelyeket esetleg be kell majd a színészeknek építeniük az improvizációs jelenetekbe, vagy legalábbis egy jelenetbe, és ott az a mondat lett a nyertes, hogy magára akarok maradni, tehát ez a Paks FM-es mondat, amit a színészek be fognak építeni valamelyik jelenetbe. Mi is kíváncsian várjuk, hogy fog mindez elsülni. Egy-két úgymond távolabbi programra is nézzünk rá. Május 12-én újra Kultúrkortyok Szabad Egyetem lesz Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban a Csatárterem 18 órától, ezúttal a Taskenttől az Araltóig, vagyis Üzbegisztánról lesz szó Radics Tamás túravezetővel. Május 15-én szintén Szekszárdon Kovács Gergő dalestjére kerül sor a Babits Mihály Kulturális Központban este 7 órától, Málinger Anita és Prantner Tamás pedig vendégek lesznek az est során. Jön a Simontornyai Várnap méghozzá május 16-én, a Zaporozsec lesz a fellépő este 8 órától, illetve hát a várnap ugye két napos lesz, 15-én és 16-án is várja majd a kilátogatókat, és hát a jövő hétvége már a Paksi Város napja is, amely szintén két napos lesz 15-én és 16-án, miközben 14-én pedig Paksot átszeli a Tour de Hongrie, úgyhogy rengeteg program vár ránk már májusban is, holott még itt sincs a nyár.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.
2: Paks FM.

0: FM. Összeköt.
1: Ez a Paks FM és az élesztő. Most már csak pár perccel reggel 7 óra előtt, 7 óra után kezdjük a beszélgetést első vendégemmel, aki egyébként már megérkezett jó pár perccel ezelőtt ide a stúdióba, Pacskó Zoltán, a paksi fiatal ember azzal keresett meg bennünket, hogy dalait szeretné, hogyha bemutatnánk. Egyébként Horváth Zsolt a szerző párosa, illetve a párja ebben a munkában és ebben a tevékenységben. Viszont elmondásuk szerint úgy írják a dalokat, hogy a mesterséges intelligenciát is használják, a szövegeket viszont állítólag Zoli írja, hogy egészen pontosan hogyan néz ki a történet, és milyen dalok születnek általuk, azt is be fogjuk mutatni majd 7 óra után. 7:30 után Köchler Péter, a Köchler Tej tulajdonosa érkezik hozzám, és arról fogunk beszélgetni, hogy mi a helyzet, és mi ez a nagy fennforgás a hazai, illetve nem csak hazai, de nemzetközi tejpiacon. 8 óra után dr. Király László állatorvos érkezik hozzám abból az alkalomból, hogy a mai napon megkezdődik az eboltás lehetősége Pakson. 8:30 után pedig a Pécsi Tudományegyetem művészeti dékánját fogom hívni telefonon keresztül. Egy út fogunk szerintem csevegni arról, hogy miért és hogyan szervez első alkalommal nemzetközi művészeti fesztivált a kar, illetve az egyetem. A fesztivál júniusban lesz, többek között a Bobán Markovics Orkesztra lesz a sztár vendég, szóval ezek lesznek a témáink. Most mindjárt jönnek a hírek Tokai Robitól, előtte viszont nézzünk rá az utakra.
0: És most közlekedj velünk!
1: A mai napon is találkozhattok forgalomkorlátozással az M6-os autópályán, Ért térségében, a 20-as és a 22-es szelvények között a forgalmat az egyik oldalról a másikra terelik át, Bátaszék térségében pedig felújítási munkák miatt a főváros felé vezető oldalon a 163-as és a 162-es szelvények között a leálló, illetve a gyorsító sávot elkerítették a járművek elől. Ugyanitt a Bátaszék csomópont lehajtó ágát is lezárták, helyette a Szekszárd csomópontban visszafordulva lehet a környéket elérni, illetve Bátaszék után a B és C jelű alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es szelvények között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, és a Budapest felé vezető oldalon irányonként így csak egy-egy sáv járható, mindez tehát az M6-os autópályán, ami a 6-os főutat illeti, Szekszárd térségében a 142-es szelvénynél aszfaltmarás miatt félpályás lezárásra számítsatok, Hírt határában pedig a 187-es szelvénynél útszűkület mellett tudtok csak elhaladni, egyébként ott már hetek óta. Az 51-es főúton Bács-Kiskunban Fogtőnél a 112-es szelvénynél útépítés miatt van félpályás útlezárás. A 61-es főúton Pincehelyen a 43-as szelvénynél útszűkületre és sebességkorlátozásra számítsatok. A 65-ös főúton Hőgyész átkelési szakaszán aszfaltozás miatt van félpályás útzár a 29-es és a 31-es szelvények között, és közműépítése miatt útszűkületre, illetve építési munkálatokra kell számítani még Bács-Kiskunban a Dunapataj-Szakmár-Kalocsa összekötő úton a 2-es és a 3-as kilométer szelvények között. Balesetmentes, nagyon jó utat mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt! Mindjárt folytatjuk az élesztővel.

0: tovább folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620 428 8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
0: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság. A GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban, Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Az MTI-nek küldött elemzés megfogalmazza, a népesség számának alakulása gazdasági szempontból létfontosságú, mivel meghatározza a foglalkoztatottak számát, az adóbevételek nagyságát, a nyugdíjkiadások összegét és például egészségügyi kiadások jövőbeli alakulását is. Az elemzők ismertetik, Magyarországon egy nő élete során átlagosan 1,3 gyereket szül, ami jobb arány, mint a V3-as országok, Szlovákia, Lengyelország és Csehország átlaga, de így is jelentősen elmarad a népesség fenntartásához szükséges 2,1-es értéktől. Emiatt Magyarország népessége évről évre csökken, és az elmúlt években az újszülöttek aránya is csökkenni kezdett a népességen belül. A folyamat 4-5 évvel később kezdődött el nálunk, mint a V3-ok esetében, és az előregedés felgyorsulását jelzi. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érzékelni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium az MTI-vel. Azt írták, hogy a 4.2-es magnitudójú földrengés a horvát-szerb határnál a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól mintegy 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az obszervatórium. A tavalyi évhez hasonlóan idén májusban is meghirdeti a DC Dunakom ZRT a Kaszára Kapára Paks programot, melynek keretében kijelölnek egy napot, amikor várják a paksi lakosságot, hogy együtt dolgozzanak velük, kiemelten a parkfenntartó kollégáikkal, és részt vegyenek a zöld felületek gondozásában. A közelgő városnapja, valamint az idő rövidsége miatt az önkéntes napot most május 11-én hétfőn tudják megtartani, de tervei között szerepel, hogy ősszel egy szombati napra is meghirdetik, hogy mindenki számára lehetőséget tudjanak biztosítani a részvételre. Május 11-én a munkát a vezetőség osztja majd ki, illetve kezdi meg, és a műszakot is ők zárják majd, miután végeztek az aznapra kijelölt feladatokkal. Ezen a napon az irodisták is kinn lesznek a parkfenntartókkal, és együtt készítik fel az űrgemező területét a közelgő rendezvényre. A programot kifejezetten azért hirdették meg, hogy a lakosság is lássa, mennyi tervezést, milyen pontosságot és mennyi munkát igényel a város rendben tartása. A nap során lehetőséget biztosítanak arra, hogy bármiről kérdezhessék a szakembereiket, és így láthassanak bele mélyebben abba, hogyan is működik a zöld területek fenntartása, a parkok gondozása. A programra május 11-én hétfőn reggel 7 órára várják az érdeklődőket Pakson, a DC Dunakom Kölesdi út 46 szám alatt található telephelyén.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Itthon is kikapott az elődöntőben az ASE, így a címvédő olaj egy lépésre került a döntőtől. Kedden este hazai pályán fogadta a Szolnokot az atomerőmű ESE. A találkozó elején 18-9-re elhúztak a vendégek, de aztán állva hagyták a paksiak az olajt egy 14-0-ás rohammal. Onnantól kezdve Eilingsfeldék irányítottak, de messze volt még a vége. A félidő előtti véghajrában elvesztette legeredményesebb játékosát az ASE Edoson van személyében, aki második technikai ágy gyűjtötte be, így az öltözőbe kényszerült, ami döntőnek bizonyult. A második félidő is nagyon szoros küzdelmet hozott, a parás hangulatú találkozót végül 82-87-re nyerte a szolnoki olaj. A találkozót Kostas Fleverakis, a paksi kosarasok vezetőedzője is értékelte.
3: I'll be shorter than ever. I would like to congratulate both our teams, our Szolnok players for the win.
4: Gratulálok mindkét csapatnak, úgy érzem, nagyon keményen küzdöttek ma a fiúk, de ezen a Edoson van kiállítását követően nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Mindent beleadtunk, ezért büszke is vagyok a játékosaimra.
3: But okay, they gave everything, I'm very proud of them, and it's better to stay on that.
2: A párharcban 2-0-ra vezet az olaj, folytatás pénteken Szolnokon. Kaposvári sikerével a Falkó is a döntő kapujában van, ő is 2-0-ra vezeti a párharcot.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A paksfm reggeli ébredő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra után megérkezett első vendégem, már nem vagyok egyedül a stúdióban, ez jó hír, akkor is, hogyha Zoli egy kicsit izgul, de remélem most már nem. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok! Egyáltalán nem.
1: Na, látod, milyen ügyes vagy, Pacskó Zoltán a vendégem, örülök, hogy itt vagy, és hát nem akármilyen apropóból hívtunk a stúdióba, küldtél nekünk dalokat, és jelezted, hogy van egy zenei projekt, amit esetleg örülnél, hogyha bemutatnánk itt a rádióban. Miközben téged, hadd vezessem fel, hát egy dunakömlődi srácként ismerünk, tehát mondhatni paksi vagy. Egyébként hol dolgozol?
2: Jelenleg a Paksi Életfa idősek otthon a konyháján.
1: Aha, ott dolgozol, és nem is gondoltuk volna rólad, hogy mondjuk dalszerzéshez között van.
2: Hát hobbiként indul, de most már elég komoly munka van benne.
1: Úgyhogy... Na mesélj, hogy hogy indult, aztán majd pár perc múlva mindjárt megcsörgetjük Horváth Zsoltot is, aki a te szerzőpárosod. Én... Ő viszont hol él?
2: Gödöllőn.
1: Ő viszont Gödöllőnél. Na oké, nálad hogy indult, hogy kezdődött a dolog? Úgyhogy Zsoltival megismerkedtél?
2: Nem, én már jóval előtte foglalkoztam ezzel, vagy hát próbálkoztam, és valamilyen úton módon az egyik munkatársam ajánlott ezt a csoportot, ami ezzel foglalkozik, hogy kreatívoskodjunk, és AI segítségével szerkesztünk dalokat, és ez így egyik napra másikra elkezdett fejlődni, nőtt a nézettségünk YouTube-on is, azon lepődtünk meg, ekkor kerestelek föl, hogy ha már YouTube-on, ami világszintű platform, ha ott néznek minket, akkor miért ne lehetne ebből valamit kezdeni, így helyben is.
1: Igen. Hát nem tudom, lehet, hogy rossz linkeket néztem, én még nem láttam olyan, mit jelent a nagy nézettség?
2: Hát az egyik dalunk YouTube-on több mint 200. Uh-huh. Az nekünk már jó.
1: Nektek az már nagy. Na jó, oké. Ez, gondoltam, hogy ezt azért tisztázzuk, hogy mi számít nagynak. Jó. Egyébként igen, én már ugye 7 óra előtt felvezettelek benneteket, hogy azért olyan dalokról fogunk beszélgetni, és nem először egyébként, amit a mesterséges intelligencia segítségével készítenek el. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nagyon sokan viszonyognak ettől, miközben mondjuk 30 évvel ezelőtt a 80-as években a szintetizátor is egy csomó alapot adott ugye már. Igen. A zenéhez. Te mi az, amiben részt veszel? Mert úgy tudom, hogy Zsolté inkább a dalírás, és te vagy inkább a szöveg?
2: Közösen. Hogy feldobunk egy témát egymás között, és akkor én írok egy verszakot, ő is ír egy verszakot, ezt összevágjuk, és akkor van ez a program, és akkor mindenki a saját kedve szerint beválasztja a zenei stílust, ami bármi lehet, de tényleg határa csillagos ég, és a legjobbakat letöltjük, osztjuk.
1: Osztjátok, igen. És hát, hogyha jól láttam, akkor egy dalból, legalábbis amit nekünk megküldtetek, van akár 4 verzió is.
2: Úgy.
1: Szinte válogathattunk itt a különböző verziók közül. Jó, megpróbáljuk Zsoltit is megcsörgetni, reméljük, hogy föl tudjuk venni, és vele is beszél, vagy megpróbáljuk becsatlakoztatni a beszélgetésbe Horváth Zsoltot, aki tehát gödöllői.
2: És informatikus.
1: És informatikus. Hát lehet, hogy az nem árt, hogyha
2: ilyen. Ő csinálja a klipjénket.
1: Igen, halló.
3: Jó napot kívánok, Horváth Zsolt vagyok.
1: Tegeződjünk, Zsolt, itt pedig okay. A Strasser Andi, a Paks FM-ből élő adásban vagyunk. Itt ül velem Zoli is. Nyugodtan köszönjetek.
2: Hello.
1: Na, Zsolt, mesélj nekünk, hogy fújt benneteket össze az élet, Gödöllő, Paks és az AI?
3: Hát a digitális világnak köszönhetően találkoztunk össze, Messengeren, és a zene kötött össze minket.
1: Uh-huh. Ha informatikus vagy, akkor azért valószínűleg te vagy jobban képben ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Zoli mesélte, hogy valamiféle Facebookon felelhető csoportban aktívoskodtok, ahol egymást segítik a tagok az AI-jal való zenekészítésben?
3: Igen.
1: Na, hogy van ez egészen pontosan? Mesélj erről.
3: Hát közösen segítünk egymásnak az a mesterséges intelligenciával alkotott zene kapcsán. Van ez a Suno, ami segítségével tudjuk a dalokat, nem a verseket dallá alakítani, és hogyha sikerül, akkor elég szép dallamok keletkeznek, De viszont én megtanultam azt, hogy nem elég csak beilleszteni a verseket, hanem azért be kell jelölni a verzéket, a refrént, meg a hidat is. Uh-huh. És akkor lesz olyan szép.
1: Hát igen, nagyon sok csinyabinya van ennek a dolognak. Például hogyan választottuk hangot, Zoli?
2: Hangot?
1: Hát igen, hogy ki énekel ugye ezekben a dalokban.
2: Csak is az AI dönti.
1: Oké, de gondolom ti instruáljátok a mesterséges intelligenciát, hogy női, férfi.
3: Meg szoktam jelölni, hogy női vagy férfi legyen.
2: Női, férfi duett, uh-huh. vagy csak női vokál, vagy csak férfi. Uh-huh. Bocs.
1: Igen.
2: De, okay. De általában az AI dönt.
1: Aha. Tehát akkor Zsolt, jól értem, hogy először azért valamiféle szöveget összetesztek ti?
3: Igen, először összetesszük a szöveget, berakjuk, utána én beszoktam jelölni a refrént, a verzét, a hidat, akkor a stílus. Ott az is fontos, hogy mit tudunk meg stílusnak, rap, vagy pop, vagy pop ballada, vagy akár valami távol-keleti zene.
2: Hindu.
3: Igen.
1: Halljátok, egyébként ugye végigcsekkoltuk az általatok AI-jal készített zenéket, és ott aztán a rocktól, ezek
2: minden
1: a folk
2: van.
1: Motivumokig, mindent is kipróbáltuk, úgy látom, de akkor maradjunk a témánál, mert azt mondtad, Zsolt, hogy vagy nem is tudom, Zoli, melyikötök mondta, hogy földobtok egy témát, és akkor először megpróbáltok szöveget írni. Miben gondolkodtok? Tehát az alkotásnak az öröméről van szó, vagy van valami olyan mondani valótok, amit meg akartok fogalmazni, Zoli?
2: Igazából az életről írunk, a mindennapokról, amit látunk, érzünk, tapasztalunk, és azt próbáljuk a saját elménkből papírra Aha. vinni.
1: De te például mondjuk korábban foglalkoztál versírással, vagy bármi olyannal, amihez közeled volna?
2: Igen. Azt akartam még mondani, hogy mielőtt zenével kezdtünk foglalkozni, én verseket is írtam.
1: Aha, és de nem publikáltad őket, nem úgy ismerünk itt a városban. Hogy verseket írtál?
2: Már az így csak jó, magamnak, bár kikértem az egyik kedves mentorom, Guta István véleményét, azt mondta, hogy jó. Aha. Csak akkor még ilyen tagokba írtam, hogy minden második sor rímet. Jó ez, Zoli, csak gyakorolj, uh-huh. változik, hogy metafora legyen benne. És ez így gyakoroltam, és fejlődtünk.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Zsolt, mit gondolsz, milyen szövegíró, Zoli?
3: Szerintem jó.
1: Aha, szerintem
3: nekem jó. Tetszik, és ő általa javult nekem is a versírás.
1: Na. Oké, okay. Na figyeljetek, srácok, szerintem hallgassunk meg, mert legalább egy vagy két dalt szeretnénk tőletek lejátszani. Az Álom című dalt készítettem be. Zsolti, mit kell erről a dalról tudni?
3: Hát én...
1: A 4-es verziót fogom játszani, csak hogy tud, mert annyit tracket küldtél ebből is, hogy...
3: 4-es verzió.
1: Igen, a 4-es verziót, az egy 3,5 perces történet.
3: Tudom, hogy milyen stílus volt a negyedik.
1: Na jó, de várj, a dal meg...
2: Az első volt a horror verzió.
3: Azt tudom, az elsőt azt igen.
1: Micsoda? Mi az a horror verzió?
2: Hát olyan az alap.
1: Igen, már nem is tudom, már nem emlékszem, csak azt tudom, hogy ezt
3: választottak. Horror rap volt.
1: Horror lap, csodálatos. Na, tehát, ami engem leginkább érdekel, mert az, hogy az AI, a mesterséges intelligenciával csináltátok a zenét, oké, ott is értem és tudom, hogy nem olyan egyszerű egyébként az a dolog, de a szövege érdekelne inkább ennek az Álom című dalnak, hogy ki írta. Zoli?
2: Mind a ketten.
1: Én
2: elkezdtem, uh-huh. átküldtem a Zsoltinak, ő is ráírt egy verzét, utána én ráírtam még egyet, uh-huh. ő is, és akkor... Szöveg kész, irány sunó.
1: Jó, mert ugye ez a dal például többek között azért választottuk ki, mert tényleg úgy gondoljuk, hogy eléggé szövegcentrikus. Tehát, hogy fontos a mondani való, ugye, igen. amit mondtál. Jó, akkor én azt javaslom, hogy hallgassuk meg, és aztán visszatérünk, oké?
3: Igen.

0: Ez volt az Álom című dal, Pacskó Zoltán és Horváth Zsolt. Nem tudom, hogy hogy illik egyébként ilyenkor, nem szokták feltétlenül még hozzám mondani, hogy és az AI. Zsolt, igaz? Tehát ugyanúgy, ahogy a 80-as években a Pet Shop Boys sem mondta, hogy Pet Shop Boys és a szintetizátor.
1: Viszont én azt hallottam, vagy olvastam, hogy a Queen azért bejelölte, hogy élőzene, vagy nem élőzene, vagy valami ilyesmit hallottam.
0: Na, tessék, ez még számomra is úgy, de utána fogok nézni. Jó, most
1: jól emlékszem.
0: Itt a mesterséges intelligencia által kreált daloknál is azt gondolom, hogy még nagyon sok minden jogi és etikai vonatkozás nincs letisztázva, és ez le fog tisztulni a következő időszakban. Na, ez volt az Álom című dal, nagyon kellemes, srácok, nagyon kellemes.
2: Zsolti? Köszönjük szépen.
1: Köszönjük.
0: Na, közben egyébként Zsoltit tudnod kell, mert ugye Zsoltit telefonon keresztül kapcsoltuk adásba, mondom ezt azoknak, akik most csatlakoztak be, Zoli pedig itt ül személyesen velem a stúdióban. Miközben ment az a dal, Zoli nekem kommentálta, hogy ezt a részt Zsolt írta. Ezt a részt én írtam, tehát ugye a dalszöveget illetően. Zsolti, tehát így állt össze ez a történet.
1: Igen.
0: Egyébként nekem egy kicsit az énekhang Diazra hajaz, a Well Hello-ból ismert Diazra. Nem tudom, Zsolti, hogy mi alapján mondtad meg az AI-nak, hogy milyen hangot szeretnél, mert az egy dolog, hogy férfi hangot bejelölt, hogy férfi hangot szeretnél, és olyat kreáljon.
1: Igazság szerintem én csak a nő is a férfi hangot, vagy duettet szoktam bejelölni.
0: Aha.
1: És próbálkoztam akkor ilyenekkel, hogy mélyebb, vagy szoprán, vagy valami, de azt nem nagyon vette az AI.
0: A másik pedig, hogy nem tudom, hogy milyen programmal dolgoztok, Zsolti, de ugye azt szokták mondani, hogy hát ugyanúgy, hogy a ChatGPT-nél is, hát nem mindegyik program vagy programtípus tud még jól magyarul, tehát a megfelelő programmal kell ahhoz dolgozni, hogy helyesen ejtse a magyar szavakat. Itt ez tökéletes volt ebben a dalban.
1: Hát, hogyha nem helyesen ejti ki, akkor segíteni szoktam a szugunónak, hogyha S helyett S betűt ejt ki, akkor SCH-t, ha jól emlékszem, akkor azt raktam bele. Uh-huh. Ha súnónál például beírtam az S betűt, mert azt nem tudta, mert a magyar környezetben már súnónak mondja.
0: Uh-huh. Ja, értem, tehát nyilván a programról beszélsz, és akkor azzal meg lehet adni az instrukciókat. Jó, figyeljetek, hány dalt írtatok eddig, Zoli?
2: 1500 fölött
0: vagyunk. Ne idegesíts, hogy érted, de hogy 1500 fölött? Hát az nagyon sok.
2: Nagyon sok.
0: Na jó, várjál, de küldtetek nekem úgy 3 dalt, hogy mindeniknek volt például 4 verziója, az mondjuk maradjunk csak annyi, hogy 3 dal, tehát én most nyilván arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk dal szövegben mennyit írtatok meg. Az, hogy egy dal szövegnek van mondjuk többféle zenei verziója, azt láttam a munkátok alapján.
2: Zsolti, segíts be!
1: Hát nem tudom, csak azt tudom, hogy az első számunk a Ha én macska volnék.
2: Úgy van.
0: Ha én macska volnék, az miről szól? Zoli, tuti, te írtad.
2: Az én macskámról.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Mert tudom, hogy te macskás vagy. Halló, Zsolti, mondom, tegnap ráírok Zolira, mondom, figyelj, küldjél már magadról egy képet. Hallott, küldött egy csomó macskás fotót. csak macskák vannak. Jó, oké, de miért nem ezt a macskásat küldtétek el, könyörgöm? Vicces dal?
2: Meg lehet nézni YouTube-on, persze.
0: Jó, csak akkor majd küldjétek
2: el. Az még ilyen kezdetleges volt, akkor még nem fordtuk ki magunkat igazán.
0: Aha. Na jó, oké, most
2: és akkor...
0: És akkor,
2: amit küldtünk, az a 3 favorit nálunk. Sokat talakodtunk a Zsolti, hogy melyik legyen az a 3. Megmondom, rövid a műsoridő, és akkor így jött az Álom, a Tűzre való oltalom, és az Önbizalom határok nélkül.
0: Igen, ezt a 3-at kaptuk meg, és a Tűzre való oltalom című dalt még ígérem, hogy meg fogjuk mutatni. Jó, tehát akkor nem tudtam meg, hogy hány dalszöveget írtatok. Vagy...
2: Akkor csak... Negyedeljük el.
0: Negyedeljük el azt az 1500-at, könyörgömben.
2: De az is jó.
0: Hát ez jó, oké. És a YouTube csatornátok hol lehet benneteket megtalálni? Zsolti hát, vagy Zoli valamelyiket?
2: Én úgy vagyok fönn, hogy Zoltán Pacskó kis betűvel.
0: Aha.
1: Zsolti. Én meg talán meg Zsolt Horváth, vagy Horváth Zsolt, már nem, de szerintem Zsolt Horváth.
0: És akkor mind a két csatornára fölteszitek az együttes
2: van,
0: projekteket?
2: A saját oldalunkra, aha, így van.
0: De nincsen semmi valami Döndi duó, vagy valami duónak nevezett.
2: Suno duó.
0: Suno duó. De a programból kiindulva, ja, akár. Aha. Jó, Hát, srácok, köszönöm, hogy itt voltatok, és tudtunk egy kicsit beszélgetni a közös zenei projektetekről. Ha le akarok adni még egy zenét, akkor el kell, hogy köszönjünk, de hát figyelemmel fogjuk kísérni a dalaitokat. Azt a macskásat küld már át, Zoli, majd mindent, a linkjét.
2: Mindenképpen.
0: Kíváncsi vagyok, szeretjük a vicces dalokat. És mik a következő tervek, Zoli?
2: Folytatjuk tovább.
0: Témákban? Mi a mondani valód az emberiség számára? Mondj valamit. Mi foglalkoztat manapság?
2: Hú, nagyon jó kérdés.
0: Na?
2: Minden is.
0: Minden is?
2: Minden is. Aha. Ami jön. Uh-huh. Hát, én van, hogy hazafele a buszon előveszem a telefonomat, és írok. Átküldöm a Zsoltinak, folytasd, és folytatja.
0: Uh-huh. Zsolti, mondani valóban témában, tervek?
1: Hát én mindig alélekről szoktam írni, uh-huh, igazából, a belső megérzésekről.
0: Uh-huh. A Tűzre való oltalom című dalotok miről szól, Zsolti?
1: A Tűzre való oltalom?
0: Hát már nem is emlékszem. A Tűzre való? Már nem is emlékszem rá.
1: Igen, mert annyi mindent írtunk, hogy már nagyon nehéz.
0: Örülök.
1: Hát a segítségről.
0: Na.
1: Hogy mennyire jó segíteni, és mennyire visszakapja az ajándékot, amikor sikeresen segítünk másnak.
2: És nem várunk érte hálát.
1: Igen.
0: Uh-huh. Jó, srácok, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Horváth Zsoltot Gödöllőről kapcsoltam. Zsolti, köszi, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: Pacskó Zoltán,
1: a lehetőséget.
0: Pacskó Zoltán barátunk pedig Paksi, és köszönöm, hogy meló előtt vagy bejöttél, vagy ma szabadnapod van. Vagy
2: elcseréltem a szabadnapot.
0: Elcserélted a reggel 7 órási interjú miatt. Ma egész nap dalokat írhatsz, látod? Oké. Okay.
2: Szerintem fogok.
0: És a Pacskó Zoltán Horváth Zsolt páros következő dal, amit bemutatunk, a Tűzre való oltalom, mesterséges intelligenciával készítik a srácok a dalokat, viszont a szövegét ők írták. Ajánljuk a figyelmetekbe.
3: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Észszerű árképzés sürgetett a turisztikai ágazatban. Andrej Plenković horvát kormányfő a turizmusfejlesztési tanács keddi ülésén Zágrábban. Megfogalmazása szerint ez az idei szezon egyik kulcskérdése, írja az MTI. Az ülésről készült beszámoló szerint Plenković emlékeztetett arra, hogy a horvát statisztikai hivatal adatai alapján áprilisban az éves infláció 5,8% volt. Hangsúlyozta, ügyelni kell arra, hogy a szolgáltatások drágulása ne járuljon hozzá az infláció további növekedéséhez. A miniszterelnök szerint az árpolitikát és a szolgáltatások minőségét kell a legfontosabb szempontnak tekinteni. Rámutatott, az ágazat jó működése mellett az államnak, a gazdaságnak és a társadalomnak is hasznot kell húznia a turisztikai szezonból. Plenković emlékeztetett arra, hogy a külföldi turistákból származó tavalyi bevétel 15,3 milliárd euró volt, 2%-kal több az előző évinél. A közel-keleti válság kapcsán a repülőjegyárak globális emelkedésére és a kereslet átrendeződésére is felhívta a figyelmet. Szerinte ez lehetőséget adhat arra, hogy Horvátország több turistát vonzon, ehhez azonban versenyképes árakra és jó minőségű szolgáltatásokra van szükség. A közelgő május 14-16 közötti hétvégén több nagy rendezvény is lesz a városban, ami a Paksi Közlekedési Kft. Szolgáltatásait is érinteni fogja. A busztársaság az útlezárások miatt forgalmi rendváltozással, a késő esti koncertek miatt meghosszabbított menetrenddel és a háromnapos rendezvénysorozat miatt különleges, csak a rendezvények idején érvényes jeggyel készül, mellyel egy normál napi jegy áráért három teljes napon át korlátlanul vehetik igénybe a helyi közösségi közlekedést. Ezek kapcsolatosan további információ a paksbusz.hu weboldalon olvasható. Nyárköszöntő utcabált szerveznek Pakson a Dunaparti Gesztenye soron a hétvégén. Az ingyenesen látogatható rendezvényre várják a paksiakat és a környékbelieket. A retro zenét DJ Pajero szolgáltatja majd, a helyszínen büfé fog üzemelni. A programra május 9-én szombaton este 7 órától várnak mindenkit. Újabb drogdílereket fogtak el a rendőrök a napokban, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozás egy 34 éves tolnai férfi ellen indult, akiről információt szereztek, hogy drogot árul. A rendőrök látókörébe került egy 40 éves szekszárdi férfi is, aki kapcsolatba hozható a kábítószerkereskedelemmel. A szekszárdi férfit januárban egy közúti ellenőrzéskor fülelték le először, kocsiában kábítószergyanús zöld növényi törmeléket, fehér kristályos port és a porciózáshoz használható eszközöket találtak. A vizsgálatok szerint a sofőr drogot fogyasztott, így kábítószer birtoklásán kívül járművezetés bódult állapotban bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene, és bevonták a vezetői engedélyét. Az autópálya rendőrök a napokban az M6-os stráda Dunaszentgyörgyi pihenőjében ellenőrizték a párost. Az egyik ülés alatt a 34 éves férfi táskájában több mint 300 g fehér port találtak, a gyors teszt szerint kábítószert. A táskában voltak még drogfogyasztáshoz használható eszközök is. A kocsit a 40 éves férfi vezette, annak ellenére, hogy nem volt jogosítványa. A nyomozók mindkét férfit őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság elrendelte a 34 és a 40 éves díler letartóztatását, így rács mögül várják ügyük folytatását.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
2: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. A A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: családi gazdaság vezetője. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
1: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Nagyon sokan ismernek benneteket itt a térségben, Pakson is szoktatok házi tejet árusítani, vagy nem tudom, szokták ezt így mondani, hogy házi tej?
1: Hát igen, házi tej, mert elsődleges tejkezelést végzünk, csak ugye lehűtjük, megszűrjük a tejet, és forralás után fogyasztva lehet fogyasztani.
0: És ráadásul mellette egyéb más tejtermékeket is készítetek, és azért hívtunk meg, hogy beszélgessünk arról, ami tulajdonképpen nem mondanám, hogy hónapok óta, de évek óta hír, például márciusban többek között a pénzcentrum úgy fogalmazott, hogy gyakorlatilag összeomlott a magyar tejipar, mi a helyzet a hazai tejpiacon, erről fogunk beszélgetni, de azok kedvéért, akik esetleg nem ismernek benneteket, csak pár szóban, mióta működik a családi gazdaság?
1: Hát 1990-ben kezdte el a vállalkozást édesapám, és azóta folyamatosan hát, bővülünk, fejlesztünk. Uh-huh. Az egész család beállt ebbe a családi gazdaságba. Uh-huh. 7 alkalmazottat foglalkoztatunk, növénytermesztéssel is foglalkozunk, ugye most már, tehát igazából 40 hogy 30 tehénnel kezdtem az első pár évben, és most ilyen 180 fejős tehenet fejünk, plusz a szaporulata van a telepen.
0: 180, ez egyébként Tolna vármegyét illetően a legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb családi gazdaság, ilyen értelemben?
1: Nem.
0: Azért vannak többen
1: vannak, is. Vannak többen is, meg vannak nagyobbak is. Uh-huh. Hát milyen kis bohócok vagyunk.
0: Kis bohócok, hát azt azért nem mondaná.
1: A rendszerben.
0: Mert csak azért is, mert az utóbbi időben arról is nagyon sokat lehetett hallani, hogy tehenészetek, családi, akár főleg családi gazdaságok zárnak be és adják fel, többek között azért, mert probléma van a hazai tejpiacon.
1: Hát ez az elmúlt 30 évben ez folyamatos volt. Hol jobban ment az ágazatnak, hol rosszabbul. Hol a spot piacra értékesítők jártak jobban, hol a hazai piacra értékesítők jártak jobban. Ugye ez attól függ, most egy nagyon jó indok van arra, hogy aki eddig nem fejlesztett, vagy belefáradt, vagy nincsen, aki tovább vigye a gazdaságot, ez egy most egy nagyon jó indok arra, hogy itt felszámolja a telepet, eladja az állományt, és elmenjen nyugdíjba.
0: Okay. Ha meg tudod nekünk magyarázni, tudom, hogy nincs kevés a 15 perc rá, de valahogy próbáljuk meg összefoglalni, hogy mi a probléma a hazai tejpiacon, ami odáig vezet akár, hogy egy családi gazdaság úgy döntsön, hogy veszteséges a történet, és inkább a felszámolás. Tehát mi a probléma?
1: Hát a probléma én szerintem az, ugye nem látok rá minden dologra, de itt az elmúlt 30 rendszerváltás óta elfelejtettek. A termelők ugye végzik a dolgokat, azon nem nagyon lehet változtatni.
0: Termelik a tejet. Ez
1: egyre,
0: vagy te.
1: Így van. Szerintem egyre jobban csinálják a munkájukat, mert minden ilyen válsághelyzet az vagy abba hagyják, vagy arra ösztönzik őket, hogy még jobban, még gazdaságosabban tudjanak termelni. A vásárlók, ugye ők azt veszik meg, amit a pénztárcájuk megenged, meg amit meg szeretnének.
0: A vásárló vagyok én, tehát aki már bemegyek a Pennybe, vagy a Lidlbe, vagy a Spárba.
1: Tehát mindenki eldönti, hogy mit tud megvenni, meg mit szeretne.
0: Igen.
1: És hogyha azt szeretné meg, amire van pénz, az a legjobb. A feldolgozó ipar pedig tehát nem jó irányba fejlődött, én szerintem, ugyanis nem feltétlenül azokat termelik, amire a piacnak igénye van.
0: Aha. Tehát a tejtermelő és a vásárló, te és én közöttem, a feldolgozó iparban látod, vagy látják a magyar tejtermelők a problémát? Egyébként globálisan, nem csak te?
1: Hát én személy szerint abban látom, ugyanis, hogyha megnézzük az Agrárközgazdasági Intézetnek, nagyon-nagyon sok táblázata, statisztikája van. Ott egyértelműen látszik az, hogy a magyar nyerstejnek egy részét azt külföldre értékesítik. És ezt nem a termelők értékesítik külföldre, ezt a feldolgozóipar közvetlenül továbbadja. Tehát vagy beszállítják.
0: Igen. Erről tudunk.
1: És ez miatt egy értékes alapanyagot kiad a kezéből, elkerül külföldre ez a tej, ott feldolgozzák, és a táblázatokból látszik, hogy importáljuk azokat a termékeket, amikre a magyar vevőknek igényük van.
0: Jó, de a feldolgozóiparnak gondolom nagy

0: jobb haszon eladni külföldre, akár Kínába is, mint hogy feldolgozza úgy, ahogy arra a vásárlónak igénye van?
1: Hát egyszerűbb, uh-huh. és a magyarok megint csak az orruk hegyéig látnak, tehát egy kicsit távlatokban kellene gondolkozniuk. Uh-huh. Amikor fejlesztik a feldolgozóipart, nyilván nem lehet mindenre gondolni, mert azért az embereknek, tehát a fogyasztói szokások annyi irányból vannak befolyásolva, hogy nagyon gyorsan azért változnak, mint itt én 5 évente kitalálják, hogy a vajat kell enni, mert az az egészséges, utána meg a margarint kell enni, mert az az egészséges. Tehát nem lehet azért ezt teljes mértékben lekövetni, de el kellene azt dönteni, hogy milyen irányba fejlesztünk, uh-huh. és akkor azt tartani. És nem 4 éven, 8 éven, hanem húzamosabb időn keresztül. Hát ha elmegy az ember Olaszországban, ott ugye másképpen gondolkoznak. Tehát ott elültetnek egy olajfát, azt az unokáiknak ültetik el a termelők. Uh-huh. Magyarok abban nem, tehát nem ennyire következetesek.
0: És születelik évtizedekig az olajbogyótról. Jó, visszatérve arra, hogy azt mondtad, hogy a feldolgozó ipar nem feltétlenül válasz jó stratégiát arra vonatkozólag, hogy tényleg azt tegye majd, vagy azt kerüljön a polcokra, ami nekünk vásárlóknak kedves, és amit szívesen választunk. Itt arra gondolsz, hogy amikor válogatok például a sajtok közül, vagy tehát bármilyen a tejtermékek közül, akkor gyakrabban nyúlunk a külföldi termék felé, és az már nem biztos, hogy hazai tej alapú?
1: Így van.
0: Ettve, sőt, biztos.
1: Így van. És akkor utána meg akarják magyarázni a
0: feldolgozóipar?
1: Hát nem csak mindenki, tehát a szakszervezet, vagy hát a tejszakmaközi szervezet is, hogy próbáljon mindenki magyar terméket venni, mert a külföldi az nem olyan minőség, ez nem igaz. Tehát azok a külföldi termékek, amik az unión belülről származnak, azoknak pont ugyanolyan jó minősége van, mint a magyaroknak, uh-huh. hanem jobb. Uh-huh. Csak tehát nem lehet ezt így folyamatosan csinálni, mert tényleg össze fog omlani a piac, vagy hát nem csak a termelő rész is, és majd az lesz a vége, hogy lesz 10-20 nagy telep az egész országban, utána majd jön megint egy járvány, ami volt a 25-ben, és akkor azokat a nagy telepeket, ahol több ezer fejős tején van egy helyen, egyszerre kell majd kivágni. Hm. És ez hosszú távon abba az irányba megy el, hogy tényleg már majd anyás tejből is importra fog szorulni az ország. Uh-huh. Tehát nekem ez a véleményem.
0: Egy 200 vagy 300 tehénnel rendelkező tehenészet mikor jut el oda, hogy azt mondja, hogy feladja, és konkrétan felszámol akár egy több évtizede óta működő családi vállalkozást. Egyszerűen áron alul veszi át a tejet a feldolgozóipar? Nincsenek hát pályázatok? Mi a probléma?
1: Hát most az történik éppen, igen, most 85 forint a fél éven keresztül, tehát nekünk márciusban lejárt a szerződésünk, és az új szerződés az fél évre szól, és 3 hónapig 85 forintot fizet az tejipar egy...
0: Literenként?
1: Kilónként, egy kiló tejért. Tehát a következő 3 hónapban pedig 105 forint lesz. Tehát az önköltség az meg most 110 és 120 forint között van egy liter tejnek.
0: Csodálatos, és nem tudtok emelni? Ez hát, nem így működik?
1: Ez nem így, mert most vagy aláírjuk ezt a szerződést, és elviszik a tejet, uh-huh. vagy kiönthetjük a tejet, mert uh-huh. ennyi tejet, amennyi nekünk egy nap termelnek a tehenek, azt mi eladni közvetlenül a fogyasztóknak nem tudjuk, meg nem is tudjuk feldolgozni, meg nem is szeretnénk. Igen. Tehát ez rengeteg.
0: Rengeteg, munka. Hatalmas mennyiség. Miközben egyébként lehet veletek, mondom, találkozni a vételkörzetben, a kis furgonos autótok ugye járja a térséget. Azt hogy is mondjam, tehát az üzletnektek azért, hogy mégiscsak közvetlenül is adtok el, vagy úgy vagytok vele, hogy tényleg fogjon a termék? Mert nyilván nagyon jó, hogy kimegyek a régi STK parkolóba, és ott is tudok házitejet venni, vagy ott tudok házitejet venni.
1: Hát ez az, hogy nekünk ilyen furgonos, közvetlen teértékesítésünk lett, ez annak köszönhető, hogy 2008-9-es évben is volt egy ugyanilyen válság. Uh-huh. És akkor el kellett dönteni, hogy lépünk egyet előre, vagy abba hagyjuk az egészet. És akkor mi előre menekültünk, uh-huh. beruháztunk, vettünk sok pénzért egy ilyen autót, és elkezdtük a környezetző, azt hiszem 10 vagy 11 településen heti rendszerességgel árulni a tejet. És akkor utána ebből jött az, hogy hát miért nem csinálunk tejtermékeket is, és akkor egyikből jött a másik.
0: Sajtok, túró, stb. Igen. Igen, de mondjuk az a, mert mondott, hogy hatalmas mennyiség nyilván, amit a 180 tehénnel megtermeltek tejet, de mondjuk annak körülbelül hány százalékát adjátok el a, így a...
1: 15 maximum. Tehát a napi
0: közvetlenül
1: tejnek, igen, uh-huh, igen, igen.
0: A vásárlóknak. A többit az, ami, a többi az, amit úgymond leadtok, amit felvásárolnak tőletek. Azt lehet tudni, hogy mondjuk 180 tehén az mondjuk naponta körülbelül hány liter tejet ad?
1: 4 és 5 ezer liter között van
0: naponta.
1: A napi tejmennyiségünk, uh-huh. Igen.
0: És egyébként az átvétel hogyan működik? Csak hogy egy kicsit átlássuk.
1: Ez úgy működik, hogy kifejük a reggel a telneket, és este is kifejük, és éjjel jön a teljes autó, a, és beszállítja Szekszárdra a tolléhoz a tejet.
0: Uh-huh. Tőletek például oda. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács egyébként márciusban egy felhívást, egy nagyon érdekes felhívást is közzétett, akkor azt többek között a HVG, de több portál lehozta, konkrétan csak egy mondatot hadd olvassak fel belőle, kérjük, zárójelbe téve követeljük, hogy a vidéki életforma, a tejágazat és a tejtermelők fennmaradása érdekében a kiskereskedelmi élelmiszerboltok 2026. április 1-e és június 30-a között úgynevezett első áras vagy akciós áru termékként kizárólag magyar folyadéktejet helyezzenek ki a polcaikra. Egyben határozottan felszólítjuk a hazai tejfeldolgozókat, hogy ehhez biztosítsák a kellő áru mennyiséget a megfelelő áron. Vajon ez a felhívás célba érte?
1: Hát ezt én nem tudom megmondani, uh-huh. Én nem szoktam a boltban tejet venni.
0: Igen, csak hogy a szervezetnek nyilván ti is tagjai vagytok.
1: Tejáron, tehát ez mindig késve szokott jelentkezni. Uh-huh. Mert én úgy gondolom, hogy most mi ezt a tejárat azért kapjuk a tejüzem felől, mert amikor már begyűrűzött, vagy látták ezt a mélypontot a tejágazatban, akkor a tejipar nekünk azért még egy becsületes árat fizetett a tejért. Uh-huh. És most az ő veszteségeit ebben a fél évben nekünk kell megfizetnünk.
0: Uh-huh. A maga a szervezet, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, amelynek ti is tagjai vagytok, tud kommunikálni a feldolgozóiparral? Tehát tudja hallatni a hangját?
1: Persze, hát mi is egy tejtermelő és értékesítő hát szövetkezetben vagyunk,
0: igen,
1: benne.
0: Igen, tehát egy érdekvédelmi szervezetről van szó.
1: Persze, igen, igen. Hát ezek a kommunikációk, ezek megvannak, csak egyetértés nem mindig van. Tehát nem biztos, hogy mindenki szeretne a saját nyereségéből engedni. El kéne dönteni azt, hogy tehát hosszú távon van kellene gondolkodni, és mindenki egy kicsit engedni a saját maga profitjából. Uh-huh. Úgyhogy akitől függ ez az egész ágazat magától, a termelőtől, annak ne menjen el a kedve. Mert eddig nagyon jól játszottak azzal, hogy mindig csak addig engedték bezuhanni a tejárát, amíg nem hagyta abba mindenki. De én még nem találkoztam olyan termelővel, aki abba hagyta, és megbánta volna, hogy abba hagyta.
0: Az igen. Az nagyon rossz hír. De hát a feldolgozóipar honnan fog vásárolni, ha minden családi gazdaság bezár?
1: A feldolgozóipar sem biztos, hogy feldolgozni akar már maximálisan, hanem kereskedni akarnak, meg lehet, hogy igen.
0: Aha, tehát specializálódik másra akár.
1: Fejekben kellene először rendet rakni, uh-huh. Én úgy gondolom.
0: Uh-huh. Jó, pár percünk maradt, nagyon izgalmas a téma, hosszabban is lehetne beszélgetni róla, de nagyon köszönöm, hogy eljöttél, hogy elmondd a véleményedet. A szájos időszak van, és azért annak a 180 tehénnek valamit enni is kell. Mi lesz a takarmánnyal?
1: Hát ez lesz majd a következő kis kihívásunk ebben az évben a tej árán kívül, mert hát eddig úgy néz ki, hogy nagyon silányak lesznek itt a termés átlagok, hogyha 2 héten belül nem fog érkezni egy nagy mennyiségű csapadék, akkor a kapás növényekből nem lesz semmi, mert mire kikelnének, addigra megeszi őket a varjú meg a barkó. A búza, az árpa, a repcék, azok meg szenvednek már. Uh-huh. Tehát ott
0: már nagyon-nagyon ott baj.
1: Nagy baj van,
0: ott nagyon nagy a baj, de majd elválik. Jó, végezetül mi vásárlók, teljesen átlag vásárlók, akik általában kisboltokban, nagyboltokban, szupermarketekben vesszük a tejet, a tejterméket, hogyan tudunk nektek segíteni?
1: Hát azzal lehet a legegyszerűbben, hogyha közvetlenül a termelőtől veszik meg a tejet. Uh-huh. És lehet, hogy tehát összeszokták hasonlítani azért a bolti árakkal, igen, a mi árainkat, amiért mi adjuk a tejet.
0: Kedvezőbb?
1: Hát jelenleg a bolti, tehát úgy kellene összehasonlítani, hogy a beltartalmat is mellé
0: igen,
1: tesszük.
0: Igen,
1: tehát
0: igen,
1: azért nem mindegy, hogy egy fölözetlen nyers tejet vesz az ember, uh-huh, annyi pénzért, mint egy beállított, lefölözött másfél vagy 2,8%.
0: Oké, de most jelen pillanatban olcsóbban veszem tőled közvetlenül, vagy drágában?
1: Mert lehet kapni olcsóbban a boltban is.
0: Aha, uh-huh.
1: Csak nem a azzal tartalom, a beltartalommal, mint amit mi...
0: Oké, tehát hogyan tudunk segíteni? Tehát egyrészt, hogyha közvetlenül a tejtermelőktől vásárolunk, az már egy segítség.
1: Így van, hát az a legnagyobb
0: segítség. Az a legnagyobb segítség, igen, de elmondtad, hogy kapacitásban azért az óriási munkát, azt mondta, 15%-ot tudtok a helyi piacon értékesíteni, tehát nyilván nem tudnátok hát, a 100%-ot
1: nyilván eladni. Azt nem, de azért a több lábon állás szempontjából azért nem mindegy, hogy hány százalékot tudok én közvetlenül a fogyasztónak eladni, és mennyit a tejiparnak.
0: Uh-huh. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk egy kicsit beszélgetni.
1: Én is köszönöm.
0: Sajnos lejárt az idő, de nagyon remélem, hogy esetleg ki tudjuk majd fejteni egyszer hosszabban. Köller Péter, a Györkönyi Köller családi gazdaság vezetője volt a vendégem, illetve hát ugye édesapád a tulajdonos, ő kezdte a vállalkozást, de úgy tudom, hogy mióta elvégezted az egyetemet, 2010 óta te is benne dolgozol.
1: Igen.
0: Kitartást kívánunk nektek, és
1: szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Induljatok el velünk! Élesztő!

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre, közölte a cégcsoport kedden az MTI-vel. A vasúttársaság az országgyűlés május 9-ai alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít a következő hétvégén. Ezért a MÁV csoport azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyeket időben, elővételben váltsák meg a MÁV Plus applikációban, vagy online a jegy.mav.hu oldalon. A keleti, nyugati és déli pályaudvaron és Kelenföld állomáson egész nap utasmenedzserek kisegítik a tájékoztatást és a forgalom lebonyolítását. A helyi egyes vonatok esetében a foglaltságok függvényében bővítik a kapacitást, jelezte a MÁV. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érzékelni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium az MTI-vel. Azt írták, hogy a 4.2-es magnitudójú földrengés a horvát-szerb határnál a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól mintegy 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 14:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az obszervatórium. A tavalyi évhez hasonlóan idén májusban is meghirdeti a DC Dunakom ZRT a Kaszára Kapára Paks programot, melynek keretében kijelölnek egy napot, amikor várják a paksi lakosságot, hogy együtt dolgozzanak velük, kiemelten a parkfenntartó kollégáikkal, és részt vegyenek a zöld felületek gondozásában. A közelgő városnapja, valamint az idő rövidsége miatt az önkéntes napot most május 11-én hétfőn tudják megtartani, de tervei között szerepel, hogy ősszel egy szombati napra is meghirdetik, hogy mindenki számára lehetőséget tudjanak biztosítani a részvételre. Május 11-én a munkát a vezetőség osztja majd ki, illetve kezdi meg, és a műszakot is ők zárják majd, miután végeztek az aznapra kijelölt feladatokkal. Ezen a napon az irodisták is kinn lesznek a parkfenntartókkal, és együtt készítik fel az űrgemező területét a közelgő rendezvényre. A programot kifejezetten azért hirdették meg, hogy a lakosság is lássa, mennyi tervezést, milyen pontosságot és mennyi munkát igényel a város rendben tartása. A nap során lehetőséget biztosítanak arra, hogy bármiről kérdezhessék a szakembereiket, és így láthassanak bele mélyebben abba, hogyan is működik a zöld területek fenntartása, a parkok gondozása. A programra május 11-én hétfőn reggel 7 órára várják az érdeklődőket Pakson, a DC Dunakom Kölesdi út 46 szám alatt található telephelyén.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Itthon is kikapott az elődöntőben az ASE, így a címvédő Olaj egy lépésre került a döntőtől. Kedden este hazai pályán fogadta a Szolnokot az atomerőmű ESE. A találkozó elején 18-9-re elhúztak a vendégek, de aztán állva hagyták a paksiak az Olajt egy 14-0-ás rohammal. Onnantól kezdve Eilingsfeldék irányítottak, de messze volt még a vége. A félidő előtti véghajrában elvesztette legeredményesebb játékosát az ASE Edoson van személyében, aki második technikai ágy gyűjtötte be, így az öltözőbe kényszerült, amit döntőnek bizonyult. A második félidő is nagyon szoros küzdelmet hozott, a parás hangulatú találkozót végül 82-87-re nyerte a szolnoki Olaj. A találkozót Kostas Fleverakis, a Paksi Kosarasok vezetőedzője is értékelte.
3: I'll be shorter than ever. I would like to congratulate both teams, our Szolnok players for the win.
4: Gratulálok mindkét csapatnak, úgy érzem, nagyon keményen küzdöttek ma a fiúk, de ezen a Edisonban kiállítását követően nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, mindent beleadtunk, ezért büszke is vagyok a játékosaimra.
3: But okay, they gave everything, I'm very proud of them, and it's better to stay on that.
2: A párharcban 2-0-ra vezet az Olaj, folytatás pénteken Szolnokon. Kaposvári sikerével a Falkó is a döntő kapujában van, ő is 2-0-ra vezeti a párharcot.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És...

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Május 6-án a felelős állattartás napján, de egészen véletlenül jött ki erre a napra a paksi ebboltás első napja, állítja dr. Király László állatorvos. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, egyébként először a Paksi Rádióban.
2: Igen, köszönöm szépen a meghívást.
1: Miközben egyébként paksi állatorvos vagy, nagyon sokak által ismert, 22 éve praktizálsz a városban, paksi fiúként.
2: Igen, Pakson is születtem, 1978-ban és 22 éve dolgozom állatorvosként Pakson.
1: Igen, és most tudtam meg, hogy úgy kezdted a praktizálást, hogy Szekszárdon Hatházi Ákos mellett dolgoztál.
2: Igen, Hatházi doktor mellett dolgoztam közel egy évet a szekszárdi állatklinikán.
1: Milyen volt vele együtt dolgozni?
2: Érdekes volt, jó volt, nagyon sok eset volt, közvetlenül az egyetem után kerültem oda dolgozni, már az egyetem vége felé is jártam le hozzá tanulni, úgyhogy jó volt, nagyon sokat tanultam, nagyon sok esetet láttam, úgyhogy én jól éreztem magam.
1: Ma pedig már hosszú évek óta nagyon-nagyon sok eseted van, és akár portréba is átvihetnénk a történetet, de azért hívtunk ma meg, és köszönöm, hogy elfogadtad gyorsan még tegnap este a meghívást, hogy a ma kezdődő eboltásról és annak jelentőségéről beszéljünk. Mától hétfőig több helyszínen, ahogy megszokták a kedves kutyatartók, Dunakömlőtön, Csámpán, Gyapán is és Pakson is több helyszínen van lehetőség kivinni a kutyákat az oltásra. Miért fontos, doktor úr, az oltás?
2: Hát a veszettség elleni védőoltás az nagyon fontos dolog, mivel a veszettség, betegség maga az ugye egy emberre is veszélyes dolog, nem csak az állatokra, méghozzá nagyon veszélyes, tehát ez egy halálos betegség. Tehát abban az esetben, hogyha a betegségnek tünetei jelentkeznek állaton, illetve emberen, akkor sajnos már nem lehet segíteni.
1: Van arról statisztika, hogy hány olyan kutya lehet mondjuk csak Pakson a városban, amelyet nem szoktak oltani, tehát vajon hány százaléka van a kutyatartóknak, aki ezt vagy nem tartja fontosnak, vagy elmulasztja, nem pótolja, nem gondolja, hogy fontos.
2: Igen, hát nehéz ezt így megmondani, mert nincsen összevezetett statisztika. Évről évre kerülnek elő azért olyan kutyusok, amelyeknél azt tapasztaljuk, hogy ugye évek óta nincsen beoltva, de hála Istennek azt mondhatom, hogy az utóbbi egy évtizedben a felelős állattartás jelentős mértékben jó irányba javult, és ezek az esetek most már hála Istennek egyre kevesebb szer fordulnak elő.
1: Úgy tudjuk, hogy ugye komoly bírság is járhat azért, hogyha nincs oltva, vagy nincs csípje egy kutyának, 75 ezer forintról hallunk,
2: ez így van? Igen, és még akár több is lehet, így van. Így van.
1: Nem tudom, hogy ez hogy tud kiderülni, mondjuk, hogyha egy kutya akár balesetet okoz, vagy harap, vagy nem tudom én, és akkor derül ki? Hogyan derül ki, hogy egy kutya nincs oltva?
2: Hát alapvető fontosság nem csak maga az oltás ténye, tehát hogy az oltás be legyen adva az állatba fizikálisan, tehát hogy be legyen oltva, hanem maga a regisztráció is nagyon-nagyon fontos. Ez ugye több lépcsőben történik. Tehát egyszer minden állatorvosnak kell egy saját regisztrációs rendszerének lennie, ahol az állatnak az adatai, mikor történt az oltás, mivel lett oltva, az oltásnak gyakorlatilag a gyári neve, gyári száma, ezt rögzíteni kell saját magánál az állatorvosnál, illetve nagyon fontos, hogy az ember a kiskönyvbe is bejegyezze ezeket a dolgokat, de én mindig el szoktam mondani a gazdiknak, hogy legtöbbször a kutyus, amikor elkóborol, akkor ugye a kiskönyvet nem viszi magával. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy van egy országos nyilvántartó rendszer, amiben az állatorvosnak kötelessége felvinni a kötelező veszettség elleni védőoltásokról az információkat, mert hogyha az állattal bármi történik, elkeveredik, és leolvassák a csipszámot, akkor a csipszám alapján, ha beütik ebbe a rendszerbe a csipszámot, akkor egyértelműen lehet látni, hogy az állat az lett oltva, vagy nem lett oltva. Kivéve azokban a szomorú helyzetekben, hogyha valami miatt lett oltva az állat, de mégis ennek a regisztrációja elmaradt.
1: Hallottam már olyat, hogy valaki azt mondta, hogy azért nem viszi oltásra a kutyát, mert nem találja égen földön a kiskönyvet, de ő is viheti.
2: Persze, persze. Így van, hogyha nem találja a kiskönyvet, akkor pótolni szoktuk ilyenkor.
1: Oké. Visszatérve csak a regisztrációra, mert engem tényleg érdekelne, most mondjuk 19 ezeren a városban, Pakson, azt mondta, nincs összevezetett statisztika, de mégis hány kutya van a városban? Több száz, több ezer? Mennyi lehet?
2: Hát én szerintem több ezer.
1: Több ezer.
2: Több ezer.
1: És akkor csak a kutyákról beszélünk.
2: Így van.
1: Mit jelent az, hogy nincs összevezetett statisztika? Hát azért az olyan jó lenne, tehát az kinek a dolga?
2: Hát igazából minden településen én azt gondolom, hogy érdemes lenne csinálni egy olyan nyilvántartást, ahová befutnak az adatok az összes állatorvostól, hogy ugye oltva vannak az állatok, és akkor abból lehet azért egy statisztikát lenni, hogy akkor mégis mennyi állat van beoltva. Mondjuk akkor sem derül ki egyértelműen, mert hogyha valaki nem viszi oltásra, akkor természetesen az a statisztikába sem fog belekerülni, tehát ilyen értelemben azért nehéz megsatszolni, de mégis azért azt gondolom, hogy fontos lenne azért egy nagyságrendet azért tudni.
1: Uh-huh. Ez mondjuk esetleg a város ezt koordinálhatná. Most így csak van. Ez egy tipp, oké. Tehát minden kutya számára kötelező az évente egyszeri veszettség elleni oltás, viszont csak az a kutya oltható, amelyik csipper rendelkezik.
2: Így van. Tehát a veszettség elleni védőoltásoknak a rendjét azt törvény szabályozza. Tehát itt komoly előírás van. Ez így nem teljesen igaz, hogy évente egyszer kell oltani a kutyust, mert a fiatal kutyáknál úgy szól a törvény, hogy 3 és 4 hónapos kor között, amikor betöltötte azt az életkort a kutyust, akkor meg kell kapni az első védőoltást veszettség ellen, aztán fél év múlva ezt az oltást ismételni kell, és utána pedig éves szinten ugye fenn kell tartani. De a törvény még azt is előírja, hogy 1 éves kor alatt ugye úgynevezett monovalens oltással lehet csak oltani. Ez azt jelenti, hogy abban az oltóanyagban csak a veszettség elleni anyag lehet benne.
1: Uh-huh. Oké, okay, és akkor ha valaki új viszi, például holnap majd az oltásra, melyik hol is lesz? A PSE-pályánál? Leszel például doktor úr, ma pedig Angyal doktor úr a Hősök terénél kezd, szokásos helyen mutatni. Tehát, hogyha valaki úgy viszi, hogy nincs csipje, akkor is beoltott doktor úr? Vagy
2: hát
1: akkor
2: a törvény az úgy szól, hogy csak csipes állatot lehet oltani. Tehát,
1: akkor ott a csipet el tudod rendezni a helyszínen, vagy nem tudod, el tudod rendezni. Aha, oké, okay, jó, tehát mindenkit buzdítunk akkor ebből kifolyólag is, és hányan viszik pár hét vagy hónap múlva, tehát az oltás után pár héttel, hónappal a rendelődbe, hogy elmaradt az oltás doktorul, akkor én most szeretném, hogyha ezt pótolnánk.
2: Évről évre igazából az a tendencia, hogy egyre többen hozzák inkább a rendelőbe, és a létszám az egyre inkább szépen lassan fogyatkozik az összevezetett oltásokon, de még mindig olyan számról beszélünk, ami miatt ezt érdemes és fent is kell tartani. Tehát, hogyha ezzel ki tudjuk szolgálni a gazdiknak az igényét, mert valaki így szeretné megoldani, akkor amíg erre van kereslet, addig ezt az igényt ki kell szolgálni, én úgy gondolom.
1: Hát, hogyha mondjuk a holnapi napon a PSE pályánál délelőtt mondjuk a 9 és 11, 12-11 óráig tartó időszakban mondjuk hány kutya lesz körülbelül?
2: Hát általában fönt a PSE pályánál egy nap olyan 80 és 100 kutya körül szokott.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Mi mindig a kutyánkkal nagyon szeretjük azt, amikor kutyatársaságot találunk, hát ilyenkor egyébként erre is van lehetőség. Jó, említetted nekem még a beszélgetésünk, tehát mielőtt adásba kerültünk, hogy egyébként nyilván a kötelező eboltás a témánk, viszont ha a veszettség elleni oltásról van szó, akkor érdemes a cicákról, a macskákról is beszélni.
2: Igen, tehát náluk nem kötelező ugye a veszettség elleni védőoltás, viszont akinek olyan macskája van, ami ugye kijár, tehát el tud járni a háztól, ott erősen ajánlott azért a veszettség elleni védőoltásnak a beadatása, mert ugye nem tudjuk, hogy merre jár az állat, mivel érintkezik. Szerencsére ritkán fordul már elő veszettség az országban, és a legtöbb esetben, hogyha van is, akkor az általában ugye rókák terjesztik, tehát a vörös róka terjeszti ugye a veszettség vírust magát, és a lappangási idő az nagyon változó, tehát néhány héttől akár fél évig is terjedhet, és mondjuk, ha már jelentkeznek a tünetek ugye az állaton, akkor egyrészt nem tud az ember segíteni, ha időközben bármilyen harapás történt, karmolás, tehát hogyha nyál, lar érintkezik az ember, akkor sajnos benne van az esélye annak, hogy ugye lehet az állat fertőzött, és hogyha ugye orvoshoz kell menni, akkor ez egyértelmű, hogy az orvos azt kérni fogja, hogy oltva van-e a macska, vagy nem, akkor is, hogyha nem kötelező. Úgyhogy én mindenkinek javasolom, hogy érdemes.
1: Uh-huh. De nem annyira jellemző ez még. Én legalábbis kevésbé hallom, bár sok macskás ismerősöm van. Egyébként a macskákat is évente egyszer érdemes?
2: Hát a macskáknál is úgy szoktuk, hogy beszoktuk oltani őket ilyen 3 és 4 hónapos kor körül, és aztán 1 éven belül megismételjük az oltást, ugye, hogy ez egymást erősítse a 2 oltás, és aztán éves szinten ugye fenntartjuk a védettséget. Uh-huh. Én azt mondom, hogy egész sokan oltatják. Tehát legalábbis
1: tényleg?
2: Nálunk, igen, nálunk uh-huh. egész sokan oltatják a macskákat.
1: Na, ez jó hír. Említetted a tüneteket, mik a veszettség tünetei? Ugye általában, mint egy gyerekkoromból még emlékszem, hogyha elkezd nyáladzani a kutya. Habzik a szája. Igen. Ennél többet nem tudok.
2: Igen, tehát többféle formája létezik a veszettségnek, alapvetően idegrendszeri tünetekkel jár. Tehát nagyon gyakori, hogy a vadállatok azok nagyon simulékonnyá, kedvessé válnak. a házi kedvencek pedig szó szerint őrjöngő állapotba tudnak átmenni, amikor ugye a betegségnek jelentkeznek a tünetei. Népies nevén víziszonynak is hívják, tehát ilyenkor az állatok nem nagyon tudnak nyelni, tehát ilyen nyelési képesség az jelentős mértékben csökken vagy megszűnik, és idegrendszeri bénulásos tünetekkel.
1: És ez hány napon belül? Tehát, hogyha mondjuk az első tünet...
2: Ha jelentkeznek a tünetek, akkor a lefolyás az általában nagyon gyors, és ilyenkor, ha gyanú felmerül, akkor nem is szabad kezelni az állatot, hanem hatósági állatorvost kell értesíteni, és a hatósági állatorvos fogja ellendelni a továbbiakat. Általában ilyenkor az állatokat karanténozzák, és abban az esetben, hogyha ugye elpusztultak, akkor speciális vizsgálatra el kell küldeni.
1: Mert hogy ez fertőző, de csak az érintkezéssel?
2: Gyakorlatilag ugye ez egy vírusos betegség, tehát úgy kell elképzelni, hogy nyállal terjed maga a vírus. És tehát a nyál, hogyha, tehát tegyük fel, hogy harapás van, akkor egyértelmű, hogy egy nyállal be tud kerülni a szervezetbe a vírus. Másrészt pedig, hogyha valakinek mondjuk sebb van a kezén, és nyállal érintkezik, és nem történt harapás, akkor is történik fertőződés. Maga a vírus az nem túl ellenálló, tehát nagyon könnyen elpusztul, viszont hogyha bekerült a szervezetbe, akkor az idegpályák mentén feljut az agyba, tehát itt nem kerül be a véráramba a vírus, tehát nagyon nehéz is kimutatni magát a betegséget a kezdeti stádiumba. Felmegy az agynak egy bizonyos részébe a vírus, ott elszaporodik, és onnan gyakorlatilag a nyálmirigyekbe jut az idegek mentén, és így történik igazából a fertőzés.
1: Uh-huh. Így fordulhat elő, hogy mondjuk egy harapással
2: így van.
1: Tovább tudja adni, nem csak állatnak. Egyébként visszatérve kisvárosunkra, mondjuk a mi városunkban mennyire jellemző ez? Tehát mondjuk egy év alatt, tehát hányszor találkozol?
2: Hát ezt a hatósági állatorvost kellene megkérdezni, igen. Tehát ez egy speciális jogkör, én nem nagyon találkoztam vele.
1: Uh-huh. Tehát nem jellemző, lehet azt mondani.
2: Nem jellemző, hál' Istennek. Van. Tehát praxisom alatt egyetlen eset volt, ami gyanús volt, az egy kis róka volt, egy gazdi hozta be vödörbe, hogy nagyon nehezen tudta elkapni ezt a kiskutyát a város szélén, mert ő azt gondolta, hogy ez egy kiskutya, de közben kiderült ugye, felvilágosítottuk, hogy ez egy róka, és akkor ott hagyta igazából a rendelőbe, és az állatka ugye másnapra ugye elpusztult, tehát látszott, hogy valami nincs rendben, és akkor azt el kellett küldenünk vizsgálatra, de az eredmény itt is, hála Istennek, negatív volt, tehát nem volt veszett.
1: Nem tudom, hogy gyorsan el tudjuk-e sorolni a kötelező eboltás időpontjait, helyszíneit. Doktor, nem tudom, hogy te tudod-e fejből, én puskázok. Tehát a mai napon azt tudom, hogy dr. Angyal László a Hősök terén, Pakson, tehát az új templomnál, ha így könnyebb, 9 és 11 óra között, 14 és 17 óra között várja a kutyákat és a kutyatartókat. A holnapi napon te, doktor úr.
2: Így van.
1: Méghozzá a PSE pályánál.
2: 9-től délig és délután 2-től 5 óráig.
1: Aztán a pénteki napon 14 és 17 óra között Dunakömlődön, szintén Angyal László doktor úr, nem tudom, Dunakömlődön belül hol szokott a doktor úr, a kömlődiek biztos tudják, én nem tudom, hogy hol szokott központilag a faluháznál.
2: Faluház környéke.
1: Faluház környéke.
2: Van egy park, és ott szokott oltani.
1: Igen, és akkor szombaton van ez a bizonyos pótoltás.
2: Így van, az pedig fönt a PSE pályán lesz 9-től délig, és kolléganőm dr. Borsodi Boglárka is részt vesz ebbe az oltásban, meg szoktuk osztani attól függően, hogy milyen munkák vannak, úgyhogy vagy velem, vagy pedig a kolléganővel találkozhatnak.
1: És aztán Japán is te leszel, doktor úr, Japán hol szoktad várni a kutyatartókat a szombati napon 14 és 16 óra között?
2: Hát Japán a kis kocsma előtt szoktunk oltani.
1: Uh-huh. Igen, oké. Okay. És akkor még majd a hétfői napon Csámpán dr. Angyal László 16 és 17 óra között várja a kutyatartókat a kötelező eboltásra. Sajnos lejárt az időnk, illetve én még ráérnék, de 8:30-tól van állítólag nagyon fontos műtét. Egyébként az is egy érdekes téma lenne a kötelező eboltás mellett, hogy milyen akár extrém esetekkel találkozik egy állatorvos. A mai, a 8:30-es az egy extrém eset lesz?
2: Hát igen, tegnap este a szekszárdi menhelyről kerestek, hogy befogtak egy kutyust, ami nagyon rossz állapotban van, tehát valami madzagszerű képlet van a nyakában, ami úgy néz ki, hogy belenőtt teljesen a bőrben, nagyon váladékozik, nincs jó állapotban, és ezt szeretnék, hogyha rendbe raknánk. Sajnos időszakonként, nem mondom, hogy túl sűrűn, de időnként találkozunk azért ilyen kegyetlen esetekkel is.
1: Jó, egyébként ez a téma már csak azért is érdekes, mert ahogy említettem a beszélgetés elején is, egészen véletlenül május 6-án a mai napon van a felelős állattartás napja. Doktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hát akkor egy ígéretet szeretnék kicsikarni, hogy invitálhatunk a közeljövőben, és azért nagyon sok mindenre kíváncsenek. Egy teknős béká mit lehet megvizsgálni? Tehát ilyen nagyon, nagyon fontos, fajsúlyos kérdéseim lennének még, és biztos vagyok benne, hogy sok mindenben tudnánk formálni is a gondolkodás módját az állattartóknak a segítséget.
2: Köszönöm szépen.
1: Dr. Király László állatorvos volt a vendégem.
0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol 8:30-kor folytatjuk következő vendégemmel, sőt itt már jelzést kaptam, hogy miközben a zenék szóltak, kiadtuk, vagy kiment adásba, ahogy itt egyeztettem Dékán úrral. Dr. Lengyel Péter van velem itt adásban telefonvonalon keresztül, a Pécsi Tudomány Egyetem Művészeti Karának dékánya. Jó reggelt! Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll. Azért keressük, és azért beszéltük meg a mai interjút, mert pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivál címmel először kerül megrendezésre júniusban Pécset egy olyan művészeti fesztivál, amelyet, hogyha jól tudunk, kimondottan a Pécsi Tudomány Egyetem Művészeti Kara szervez, és hát nem feltétlenül talán a 30 éves évfordulóhoz lehet csatolni, vagy igen, ez egyfajta ünnepség, mert hogy 30 éves a művészeti kar az egyetemen.
2: Igen, idén ünnepeljük a kar alapításának a 30. évfordulóját. Ez egy szerencsés egybeesés, inkább így fogalmazni, és az, hogy ez a fesztivál elsősorban az, hogy a színház, film és táncművészet területén a kar portfólió bővítést hajtott végre az elmúlt időszakban, ezen művészeti területeken képzéseket akreditáltunk. Tavaly elindult a színművész és színház rendező képzésünk, illetve a modern tánc szakunk, és hát úgy, hogy igazából ugye minden, ami, ahol a művészetet művelik, ott szándék és cél, hogy azt a produktumot lehetőleg bemutatásra kerüljön. Ennek tükrében a korábbi időszakban művészeti karon fontos volt, hogy például a városban legyen egy kiállítóterünk, ugye létrejött a Nábor Galéria, ahol a képzőművészeink, vizuális szakos hallgatóinknak a munkáit mutatjuk be, vagy itt a Zsolnai negyedben üzemeltetjük a Liszt Ferenc előadótermet, ahol a zenészeink lépnek föl rendszeresen, és természetesen a városnak a reprezentatív helyszínen, a Kodály Központban is tartunk előadásokat, és miután kinyílt ez a portfólió, ezért gondoltunk egyből arra, hogy az itt létrejövő hallgatói produktumokat, és illetve az erre a művészeti területre építhető egyetemi kapcsolati rendszert hogyan tudjuk egyből bemutatni és elkezdeni kiépíteni, és hát erre egy nagyszerű apró az, hogy ez a fesztivál ez létrejöhet majd most idén először július 11 és 14 között.
1: Igen, hát azért, hogyha csak a dél-dunántúli régiót, tehát a régiónkat nézzük, ugye mi itt vagyunk Pécstől, nem is olyan messze Pakson, akkor hát Pécs kulturális szempontból abszolút központja a régiónak. Azért rengeteg rendezvényt, fesztivált, kulturális eseményt ad a régió számára évtizedek óta. Miben tud új lenni ez a művészeti fesztivál, amit a művészeti kar szervez?
2: Igen, Pécs mindenféleképpen egy kiemelt szerepkörbe helyeződött az elmúlt évtizedekben. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egyfajta kulturális decentrum szerepét tölti be, azt gondolom legalábbis a magyar kultúrán belül. És ez egy nagyon fontos alaphelyzet, hiszen az a széles kulturális közeg, amely Pécs és a régióhoz, azért nem csak Pécsről beszélünk, hanem a régiót érintően az elmúlt évtizedekben kialakult, ez adott alapot arra, hogy például oktatási területen a magyar felsőoktatásban egyedülálló módon mi egy összművészeti portfóliót tudtunk kiépíteni. Tehát ez a kulturális bázis, ez feltétlenül szükséges volt. És valóban
1: Dékán úr, most nem hallottuk, nem tudom egyébként, hogy...
2: Én hallom.
1: Na oké, próbáljuk meg, nem tudom, hogy mitől függött.
2: Hol halkultam el?
1: Oké, hát nagyon fontos dolog, igen, csak egy pár másodperccel, nyugodtan folytassa a gondolatot.
2: Nagyon fontos dolog, hogy a város kulturális életéhez valóban kiemelkedő fesztiválok is kötődnek. Ugye annak idején Pécsi Filmstandit tartott, akik lehet nagyon meghatározó volt a posztnak a jelenléte. Ezek a fesztiválok sajnos ma már nincsenek, persze mellettük például a Fényfesztivál az most egy nagyon-nagyon fontos eseménye a városnak, és mi arra gondoltunk, hogy nem csak a képzés, nem csak a művészeti kar, nem csak az egyetem számára lehet fontos egy ilyen kezdeményezés, hanem a kultúra szerető polgárságnak is, hiszen ezeknek a ma már nem létező fesztiváloknak, ami persze lehet, hogy majd újra lehet is hívni. Esetleg ezek uramjönnek, de mi ebben tudunk találni.
1: Igen, sajnos most is takadozik a hang. Nem tudom, hogy laptopon keresztül vagyunk összecsatlakozom, mert ugye messengeres.
2: Mobiltelefon.
1: Kihangosítóval van, Dék?
2: Igen.
1: Akkor próbáljuk meg a kihangosítást visszavenni, hát a segít, nagyon köszönöm. Egyébként júniusban a 4 nap alatt több mint 50 eseményt fog a fesztivál felvonultatni. Lényegében 15 helyszínen a Lauber Dezső sportcsarnoktól Pécsen egészen a Zsolnai kulturális negyeden át, a Balokánligetig rengeteg program lesz. Nem tudom, hogy két programot csak, hogyha azt hiszem talán az egyik sajtótájékoztatón is a Bobán Márkovics orkesztrát emelték ki, aki koncertet ad, és talán a Tesla Musicalt láttam még, amely szintén érkezik Pécsre.
2: Igen, nagyon fontos az, és ez egy szakmai döntés volt, hiszen az ágazat irányító oldalról is ez megerősítetett, hogy Pécs azért próbáljon a régióba, nyugat-balkáni régióba is gondolkodni, tehát nem csak a Dél-Dunántúli térségbe, és ezért a fesztivál programjára egy nagyon fontos szempont volt, hogy itt a nyugat-balkáni területen szólítsunk meg olyan partnereket, akik a fesztivált nemzetközivé teszik, és ezért valóban szerb, horvát, sőt igazából még olasz meghívottja is lesznek a fesztiválnak. Ennek két fontos és kiemelt pontja természetesen a Tesla és a Tesla produkció bemutatása és a Boban Márkovics koncert. Úgyhogy ezt teszi igazából nemzetközivé ezt a felületet, de egyébként ezzel párhuzamban a nyugat-balkáni régióban működő egyetemekhez kötődő színházi társulatokat is hívtunk meg, akik nyilván színesítik ezt a palettát. Egyébként a fesztiválnak tulajdonképpen 4 kiemelt programja van, a Tesla mellett, hát most a Vazarelli emlékév folyik a városban, úgyhogy egy új produkciót hozunk létre e tekintetben. Aztán nagyon fontos megemlíteni, hogy a színház film mellett itt a komoly zene is szerepet kap, és a Parasztbecsület kerül majd bemutatásra e tekintetben, tehát ez is egy húzó bemutatója lesz a fesztiválnak.
1: Igen, és hát hadd említse meg, hogy már a húzó programok is rendkívül jól hangzanak, és hát hogy itt a déli és délszáv kapcsolatokat és kultúrát említette, Dékán úr, ugye Bobán Márkovics, a szerbiai cigányt, romita művész és fúvós zenekar vezető, azt hiszem, hogy most már évtizedek óta mondhatjuk világhírű. A Tesla Musical kapcsán pedig egy nagyon érdekes és elképesztően látvány, és ezt a hallgatóinknak mondom, musicalről van szó, Nikola Tesla életéről van szó, a szerbiai-amerikai származású, vagy hát szerb-amerikai, így szoktuk mondani, ugye feltalálóról, úgyhogy abszolút érdekes. Egyébként a fesztivál, és köszönöm, hogy kiemelt még egy-két húzós történetet, visszatérve arra, hogy 30 éves a Tudományegyetemnek a művészeti kara. Egyébként, dékán úr, mi a helyzet ezen a fronton? Mennyien választanak manapság szakot művészeti, tehát művészeti szakra? Mennyien jelentkeznek? És általában, hogyha igen, akkor a mai fiatalok mit szeretnének azzal kezdeni? Festenek? Képzőművészkednek? Egyszerűen csak kreatívak?
2: Azt kell mondjam, hogy nyilván az elmúlt évtizedek demográfiai mutatói minden képzési területen azt gondoltuk, hogy komoly kihívást fog okozni. Ehhez képest az elmúlt években a jelentkezői létszámok egész felsőoktatást tekintve is folyamatosan emelkednek, így a művészeti karon is emelkedik, és az új portfóliónak köszönhetően a Pécsi Tudományi Egyetemen a százalékos arányban a legnagyobb jelentkezői létszám növekedés a művészeti karon van, és nagyon érdekes, hogy e tekintetben az újonnan indított színművész képzés lett a legkeresettebb képzésünk, a legtöbb jelentkezőnk idén erre a képzésre adta

0: értelme művészetet tanulni, és a művészetet képviselni, és látnak perspektívát abszolút ebbe a képzési területben.
1: Uh-huh. Igen, ugyanakkor meg azt mondják, hogy azért nagyon nehéz bekerülni, tehát, hogy nyilván nem több száz fős szakokról beszélünk, amikor egy művészeti szakról szó van, és azért hát nem tudom, hogy tehát mennyire nehéz bekerülni, mondjuk a pécsi művészeti szakon.
0: Azt kell mondjam, hogy a legnépesebb évfolyamaink is nagyjából ilyen 15 fő körül realizálódnak, max közelítenek a 20-hoz, és nyilván vannak olyan képzési területeink, ahol 5-6 főket veszünk föl a képzés jellege okán. Eltekintetben is természetesen nagy az eltérés, tehát az említett szakokon ott többszörös, akár 5-6-szoros, 8-szoros túljelentkezés van, és természetszerűleg, hogy oda ezekre a képzésekre nagyon-nagyon nehéz bekerülni, tehát nagyon alaposan föl kell készülni a felvételire. Nem minden szakunknál van ez természetszerűleg így, hiszen minden szakterületnek nagyon, nagyon eltérőek a sajátosságai és a lehetőségei, de azt gondolom, hogy a művészeti karon olyan hallgatók jelentkeznek és járnak, akikben a szakmai potenciál abszolút megvan abban, hogy akár hazai, de a legjobbak, akár nemzetközi pályán is helyt tudjanak majd aztán állni az életük során.
1: Ha egy egyetemnek egy művészeti szakáról van szó, akkor valóban inkább a képzőművészetet elsősorban eszünkbe, de minek tudják be, hogy most a színész az újonnan indult színészképzésre? Ekkora az érdeklődés? Tehát ez egy piacirés az országban?
0: Egyfelől azért nyilván véges a befogadó képessége a szakmának, tehát bár nagyon-nagyon erőteljes és magas szintű a ország lakosság arányosan a magyar színházaknak a jelenléte, és sok színházunk van, hál' Istennek, és magas szinten működnek, de nyilván véges a befogadó képességük, bár e tekintetben a filmipar azért egy másik felületet is biztosít a színészeknek. Mindig ilyenkor kérdés, amikor egy új szakot indítunk, és ez fölmerül természetesen a rektori vezetésnél vagy kollégáknál, hogy hát van színészképzés, például, ha már erről beszélünk, ugye a Színház és Művészeti Egyetemen, Kaposváron, hogy szükség van-e még egyre, de az a helyzet, hogy a jelentkezői létszámok azt mutatják, hogy abszolút, és az első évfolyamnak a visszajelzése alapján azt tudom mondani, hogy nagyszerű fiatalokat és tehetséges fiatalokat sikerült felvenni, és csak pozitív visszajelzések vannak a szakmai teljesítményükről, és igazából minket ez erősít meg, hogyha ennyi tehetség van ebbe az országban, akkor nekünk dolgunk az, hogy ők ne vesszenek el, hogy ők nekik lehetőségük nyíljon, hogy a szakmai életútjukat megkezdjék, és hát bizony lenne, hogy az a szakmai közeg, amely fogadókész lesz az irányukba, az meg fog, tud majd olyan perspektívát nyújtani minden tehetség számára, hogy tényleg kibontakoztathassa aztán azt a potenciált, amit magukban rejtenek ezek a fiatalok.
1: Ez nagyon jól hangzik. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy összetudtunk csörögni, és akkor kanyarodjunk vissza. Bocsánat, elvittem most egy picit más irányba, de ez is egy nagyon érdekes téma. Kanyarodjunk vissza akkor a fesztiválra, tehát mikorra és hova várják a látogatókat a művészeti fesztiválra az ország minden pontjáról, és szerintem külföldről is.
0: Így van. Június 11-én lesz a nyitónap, 14-ig tart a fesztivál, és a város több helyszínén lesznek majd programok, itt a Zsolnai negyedben, a Kodály központban, a Lóbert-Dezső sportcsarnokban, a Horváth színházban, tehát több helyszínen fognak történni majd az események. Természetesen a honlapunkon, Facebook felületeken ezek az információk azok rendelkezésre állnak, úgyhogy várjuk a sok szeretettel az érdeklőket majd a programjainkra.
1: Igen, a művészeti kar 30 éves, egy szép, nagy, gyönyörű ünneplés lesz ebből az alkalomból. Lesz vajon folytatás jövőre, vagy ez legyen a jövő zenéje?
0: Mindenképpen szándék, igen. Tehát úgy, ahogy egyébként a többi képzésünknél is természetesen folyamatosan igyekszünk biztosítani a hallgatóknak a megjelenést és a bemutatkozás lehetőségét, így mindenképpen szeretnénk, hogy ez egy tradíciónak a kezdete legyen, és szeretnénk hosszú távon folytatni ennek a fesztiválnak a szervezését és a létrehozatalát.
1: Mert hogy ez most

0: első alkalommal kerül megrendezésre, 50 eseménnyel, 15 helyszínen, többek között Bobán Márkovicssal, a Tesla Musical-el, ezeket emeltük ki elsősorban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem, és tudtunk beszélgetni.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Dr. Lengyel Péter volt a vendégem telefonon Messengeren keresztül, a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti karának dékánya, tehát mindenkit szeretettel vár az összművészeti fesztivál. Pécs pont, illetve pont Pécs, bocsánat, így érdemes majd rákeresnetek, hogy pont Pécs művészeti, nemzetközi művészeti fesztivál, klassz programok ígérkeznek.
2: A Paks FM reggeli ébresztő.

0: I really do.
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
3: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
4: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
5: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20 519 68 79-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
6: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
7: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
8: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
9: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
10: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
11: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság. A GKI gazdaságkutató ZRT elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Az MTI-nek küldött elemzés megfogalmazza, a népesség számának alakulása gazdasági szempontból létfontosságú, mivel meghatározza a foglalkoztatottak számát, az adóbevételek nagyságát, a nyugdíjkiadások összegét és például egészségügyi kiadások jövőbeli alakulását is. Az elemzők ismertetik, Magyarországon egy nő élete során átlagosan 1,3 gyereket szül, ami jobb arány, mint a V3-as országok, Szlovákia, Lengyelország és Csehország átlaga, de így is jelentősen elmarad a népesség fenntartásához szükséges 2,1-es értéktől. Emiatt Magyarország népessége évről évre csökken, és az elmúlt években az újszülöttek aránya is csökkenni kezdett a népességen belül. A folyamat 4-5 évvel később kezdődött el nálunk, mint a V3-ak esetében, és az előregedés felgyorsulását jelzi. A közelgő május 14-16 közötti hétvégén több nagy rendezvény is lesz a városban, ami a Paksi Közlekedési Kft. Szolgáltatásait is érinteni fogja. A busztársaság az útlezárások miatt forgalmi rendváltozással, a késő esti koncertek miatt meghosszabbított menetrenddel és a háromnapos rendezvénysorozat miatt különleges, csak a rendezvények idején érvényes jeggyel készül, mellyel egy normál napi jegy áráért három teljes napon át korlátlanul vehetik igénybe a helyi közösségi közlekedést. Ezekkel kapcsolatosan további információ a paksbusz.hu weboldalon olvasható. Hamarosan korszerűsödhet a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ színháztermének világítása, adta hírül kedden közösségi oldalán Berlinger Attila, a város polgármestere. A városvezető közölte, a versenyképes járások program révén most lehetőségük van a közel 20 éve beüzemelt, folyamatosan cserére szoruló, nagy fogyasztású és költséges halogénlámpákat kiváltani modern, energiatakarékos ledizzókkal. Hozzátette, a kulturális központ szakembereinek javaslata mentén alakítják ki a műszaki paramétereket, ami alapján a beszerzés elindítható. Erre vonatkozóan az egyeztetések kedden elkezdődtek, írta Berlinger Attila. A polgármester hangsúlyozta, a cél, hogy már idén javuljon a színházi élmény Szekszárdon, mindemellett pedig jelentősen csökkenjen az intézmény energiafelhasználása. Kitelepülésekkel várta a rendőrség a majálisozókat a vármegye településein, adta hírul a Tolnavármegyei Rendőrfőkapitányság. Szekszárdon a Tolnavármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztálya és bűnmegelőzési alosztálya interaktív programokkal készült. Az érdeklődők kvízjátékokkal tették próbára tudásukat, a kressz szerencsekeréknél közlekedési helyzetekre vonatkozó kérdésekre válaszolhattak, míg a biztonsági övszimulátor valósághű élményen keresztül mutatta be a passzív biztonsági eszközök jelentőségét. A fiatalabb korosztálynak különösen népszerű volt a kerékpáros ügyességi pálya, játékos környezetben gyakorolhatták a biztonságos közlekedést. Nagymányokon szintén nagy érdeklődés kísérte a rendőrségi standot. A gyermekek játékos bűnmegelőzési feladatokat oldhattak meg, ügyességi játékokban vehettek részt, miközben a szakemberek hasznos tanácsokkal látták el őket a mindennapi biztonság témájában. A program célja az volt, hogy már fiatalkorban tudatosítsa a veszélyhelyzetek felismerésének és elkerülésének fontosságát. A rendezvénysorozat május 3-án Pakson folytatódott, ahol szintén bűn és baleset megelőzési kitelepüléssel várták az érdeklődőket. A résztvevők ott is közvetlenül kérdezhettek a rendőröktől, valamint tájékoztatást kaphattak a biztonságos közlekedésről és a vagyonvédelem alapvető szabályairól. A kezdeményezés célja minden helyszínen az volt, hogy a majális jó hangulata mellett a biztonságtudatosság is erősödjön, és a résztvevők hasznos, a mindennapokban is alkalmazható ismeretekkel gazdagodjanak.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A paksfm reggeli ébresztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A Back to Black mondja, hogy szeres, én pedig nagyon örülök neki, és szeretem, amikor Vivivel együtt vagyunk. Szia,
2: jó
1: szia,
2: reggelt,
1: sziasztok. Jó reggelt. Teljesen vissza tudtál már zökkenni.
2: Igen,
1: a rendes kerékvágásba.
2: Szinte nem is furcsa, hogy itt vagyok. Inkább az volt, hogy amikor így egy napot jöttem is. Mi? Hogy ennyi volt a héten, amikor így bemondtam a hallgatóknak is, hogy jó, na? Ezen a héten ma csak szerdán vagyok, holnap, meg ugye a Best of kedvencek órája lesz, és így annyira meg voltam lőve ugye egész héten, hogy így jó, Best of kedvencek óra, mi a tök legyen? Fú, hogy is le, mi is? Tényleg, és akkor hát legyen az, amit hallgatok Nizzába, ugye? És ez volt a tematikája a Best of kedvencek olyanak, hogy mit fogok majd igen. hallgatni Nizzáig.
1: Igen, igen. És azt hallgattad egyébként?
2: Nem azt hallgattam, mert lemerült a hafülhallgatóm. Úgyhogy ugye most már ezek a nagyon, hogy ugye zsinór nélküli, minden igen. nélküli, fel volt pedig töltve, lehet, hogy már nem olyan, nem tudom, ugye ezek az AirPods-ok, úgyhogy... hang nélkül felirattal megnéztem a micsoda nőt, mert az le volt töltve. De úgyhogy ezen rögtek.
1: Ja, hogy a repülőúton ezzel töltötted az
2: egyébként annyi volt, mint az út, úgyhogy teljesen igen. jó volt.
1: Ugye tegnap már megtartottad a nizzai élmény beszámolódat. Nyilván egy részét hát nem lehet mindent átadni. Na de próbáltam. Hallom hírét, hogy felkészül Barcelona.
2: Igen, hát ez még ilyen nagyon gyermekcipőben jár, de egyből elkezdtünk gondolkozni azon, meg majd nem sírva jöttünk le a repülőgépről, hogy mi lenne, ahol lejöttünk a gépről, ott már felkészültek a következő utasok Rómába. És így a Rómát azt mi úgy, vagy hát legalábbis én voltam az, aki úgy azt mondta, hogy szerintem ne oda menjünk, mert ott már a többségünk volt egy kivételével, hogy mi lenne, hogyha újat fedeznénk föl. Én is voltam már, a barátnőm az pár hónappal ezelőtt volt, szóval nem azt gondoltam, hogy nem ez lesz a mi utunk, meg én Rómát, Olaszországot nagyon szeretem, Róma is csodálatos, de nekem az ilyen egy nap alatt végig mentünk rajta, nyilván rengeteg mindent lehet még csinálni, de én mondtam, hogy engem a Vatikánban nem visztek többet vissza, nekem az elég volt egyszer a tömeg, én rosszul aha. vagyok az ilyen fajta tömegtől, szóval, hogy úgy mentünk, mint a hangyák, és...
1: araszolva, vagy mi?
2: Igen,
1: vagy...
2: hogy ilyen, meg annyira sokan voltak, hogy így a lőrincet is elhagytam. Szóval, hogy én azt mondtam, hogy kívülről nagyon szívesen, meg én belülök addig eszek egy ebédet, vagy nem tudom, én megvárok mindenkit egy aperol társaságában, nyugodtan menjetek, vatikánozzatok, én majd kint megvárlak benneteket, és akkor jót röhögtek rajta. Úgyhogy igazából, amikor így elkezdtük nézni, akkor az volt a fő opció, meg a szempont, hogy nagyobb város legyen, tehát hogy vagy olyan, hogy a tömegközlekedés legyen, hogy ne kelljen ebben a 3-4 napban kocsit bérelni, uh-huh. mert tényleg úgy voltunk, hogy elindultunk, kicsit sétáltunk, ittunk egyet, ettünk egyet, megpihentünk, szóval nem ilyen sietősen most a parkolásra figyelni.
1: Béreltetek autót egyébként?
2: Nem, pont ezért
1: hallod,
2: nem.
1: Szerintem én
2: tökéletes én a tömegközlekedés.
1: A legjobb. Egyébként még mi akárhányszor, ha voltunk, és autóbérlésre kényszerültünk, vagy valami miatt autót béreltünk, közel nem láttunk annyit az adott városból, közel nem éreztük úgy a település, a város lüktetését. Igen. Tehát a legjobb, én is azt gondolom, turistaként tömegközlekedni.
2: Mi annó, amikor Kanári-szigeteken voltunk, meg Majorkán a barátnőmmel, akkor voltunk úgy, hogy jó, akkor szerintem béreljünk autót, mert ott akkora távolságok voltak, hogy volt, hogy egy órát kocsikáztunk egy tengerpartért, ami olyan csodálatos volt, hogy húha, mert a barátnőm ott is mindent intézett, hogy hova megyünk, mit csinálunk, milyen part, ilyen part, de hogyha fel akartunk menni, mit tudom, például a Rokenublóhoz a Kanári-szigeteken, hát oda kellett autó, tehát hogy oda nem lehetett anélkül menni, vagy hát biztos lehetett, csak nekünk az volt a kényelmesebb. De mikor Lőrincet Cipruson voltunk, tehát hogy az is olyan volt, hogy azért ott voltak távolságot. Itt például Nizzában nem éreztem akkora távolságokat, hogy ne lehessen sétatávra, gyalogtávra megtenni. Volt, ahol elbuszozgattunk, ugye Monte Carlo-ba, hogy vonattal mentünk, meg kimentünk egy nagyon szép ilyen botanikus kertet megnézni, oda is vonattal tudtunk menni, uh-huh. de egyébként tökéletes volt uh-huh. ez így. És mondom azt, hogy nem is kellett még arra se költeni, hanem most egy euró 1,70 € volt körülbelül a buszjárat, meg úgyhogy egész jól bírtuk ezt, és megúsztuk olcsóbban ezeket a részeket.
1: Tök jó. Hát mondom, nem akarom itt ismételgetni a dolgokat, mert hogy tegnap azért levvel már átdumáltátok, de ugye gyönyörű volt.
2: Gyönyörű volt. Én nagyon-nagyon élveztem, és tényleg az, hogy ezt pont a Levinek is meséltem, hogy mint rendezvény szervező személyem, hogy én így semmit nem csináltam. Én ezt így élveztem. A csajok, akik meg nem ebben foglalkoznak,
1: ők szervezték.
2: Térképet néztek, ide megyünk, onnan megyünk. Én a másik barátnőmmel, aki szintén rendezvény szervező, így a flow-ban vártuk, hogy
1: zajlódjon az események.
2: Szivattak folyamatosan egyébként, mert tudják, hogy utálok sokat sétálni és túrázni.
1: Hát ennyit a tömegközlekedésről. Akkor ezt hogy hozod össze?
2: Nagyon cuki. Így nekem nem baj, hogy sétikálok jobbról balra, és egyszer kiukadunk valahol, mert tudom azt, hogy mi valahova megyünk. Az ilyen céltalan közlekedés, nem szeretem gyalog, meg a túrázást. De hogy mondták, hogy így, hallottam, hogy így nem mertem elmondani a Vivinek, hogy fél órát sétálunk. Nem tudom, jó, mondom, azért a fél óra az nem olyan sok ám, vagy nem tudom, most ha ilyen 3 órát sétálunk, akkor azt mondom, hogy hát, ez egy kicsit sok, de amikor ilyen fél óra, órát sétálunk A pontból B pontba, azért az nem volt megterhelő, olyan izomlázam volt. Aha. Itt a sípcsontomnál, tehát hogy így valahogy itt ezen a részen, nem tudom, hogy miért itt, de
1: hogy ott hol van izom.
2: Mindegyik.
1: Vivi mutatjuk, felemelte a lábát, csak mondom, hogy mutatja az előző sípcsontot.
2: Úgyhogy ott volt így kívül, mindkét oldalon, ugyanazon a ponton, de nagyon jó volt. Hát elég kalandos volt ugye az út, ezt Levinek is meséltem, hogy táska nélkül érkeztem meg Budapestre. És így sokkot kapva, hogy...
1: Konkrétan a bőröndöd nélkül, most mondjuk igen. Így, mert oké, hogy egy kisebb táskám
2: nem,
1: voltál,
2: nem a kisebb
1: hogy...
2: táskám, a rendes, amit fölvittem. A ruháim voltak benne, tisztálkodási minden. Szerek, smink.
1: Gondolj bele, Nizzában ruhavásárlással kezdhetted
2: volna. A csajok volna. Folyamatosan ezzel szívták a vérem, de szivattak. Tehát, hogy ez annyira ilyen szálló igen lett az egész nyaralásra, hogy Vivi, az táska nélkül megy, az a mának él, és nem tudom, szóval tényleg ilyen mókás volt, de megmondom őszintén, hogy így nem fordult meg a fejembe az, hogy most oké, itthon hagyom a táskát, rendben, de hogy most én vegyek új ruhákat most ezért az alkalomból, hát azért nem ár, hogy így... Tehát bennem ez nem volt a csöbb, meg hát menjünk be az arénába, itt van, nem messze, gyorsan szaladjunk be, ezt vegyünk újakat, tök jó. Utána már tudod, ez egy, jó, most igen, szegény lőrincet felrángattam paksról.
1: Tényleg ő mit szólt? Tehát ő hogy viseli az
2: ilyen? Nem nevetett rajtam igazából, jó. De ő már párszor megtette ezt velem. Volt olyan, hogy együtt voltunk a strandfesztiválon, és én jöttem haza, mert esküvőztem, ő meg ott maradt. De fájt a torka, vagy olyan, már ilyen beteges kellett, de hát aznap este, nem tudom, egy nagy kedvence volt a Supernem, vagy a nem tudom melyik zenekar, és akkor benn marad. Na este én hazaérve már lefeküdtem az ágyba, erre kapok egy üzenetet, hogy nagyon szarul vagyok, nem tudsz eljönni, értem. Na most én Pakson, ő Balatonon, Zamárdiban, a fesztiválon. Fölöltöztem, és elmentem érte Zamárdiba, jó barátnőként, mert akkor még csak barátnő voltam. Aztán a következő ilyen az, amikor Székesfehérváron ragadt véletlenül, és akkor mondja, gyere haza busszal. Hát nem tud, mert már elment az a busz, ami haza tudott volna vinni, úgyhogy beültem a kocsiba a Fehérvár. Szóval, hogy ezek olyanok, hogy kicsit mérgelődsz rajta, de mondtam, hogy úgyse csináltál volna semmit délelőtt.
1: Abszolút.
2: Még láthattál engem, a csajokat, megpuszilgathattál, és akkor így haladtunk tovább.
1: Megmutattad szóval... volna neki, hogy emlékszel annak ide a Balatoni esetben,
2: de mondtam
1: meg a Fehérvár, és
2: meg
1: a üljében nagyon szépen az autóba,
2: így
1: és...
2: Van. A fejéhez vágtam azért, hogy te is csináltál már ilyet, igen. Csak nem a táskát, de mondom az, hogy ott pánikba estem, így az első 5 percben. Jó, megoldás, lőrincet hívni, otthon van, jöjjön el, hova jöjjön, mit csináljunk, van még időnk, tehát hogy 10 óra volt akkor. És tényleg 13 óra, 25 perckor indult a gép, haza már nem tudtunk volna jönni. Uh-huh. Ott számolgattam, hogy az nem lesz jó. Tehát, hogy az egyáltalán nem, de az, hogy valaki fölhozza a táskám, de hogy ki? Először jön, oké, hogy Lőrinc, de mi van, ha nincs otthon, vagy, ja, vagy bármi. Igen. Úgyhogy nagyon pánik hegyek, és első nap, meg azt is mondtam Levinek, első nap felvettem a nadrágomat, és szétjött a cipzárja. Úgyhogy egész...
1: Gondolom, nem öt nadrág volt nálam.
2: Hát kettő nadrág volt nálam, de a másik nadrág az egy fehér, krémszínű nadrág volt. Most gondolhatod, hogy úgy ültem le mindenhol, mint valami úri kisasszony, hogy így letakarítva egy kicsit, vagy így megnézve, meg ahol lehetett, akkor ott nem ültem le, mert hát koszos lesz, meg valamit alám tettem. Szóval...
1: Figyelj, minden afelé vitt, hogy vásárolj.
2: Valami, vegyek már egy nadrágot.
1: Vegyél valamit.
2: De ugye május 1-én ott se volt nyitva semmi, szóval, hogy teljes zárás minden, de nagyon jó volt, isteni időnk volt. Az tényleg így, azt nem is mondtam szerintem Levinek, vagy nem is beszéltük, de egy csodálatos idő volt. Mindkét nap a sétálásban leégett a mellkasom, mert hát ugye kis trikókba voltunk, annyi volt, hogy rajtam volt egy blézer így magamra terítve, a vállam nem, a barátnőm levette, neki meg a válla brutál.
1: Pedig a jó turistánál májusban, akár április végén is ezek szerint,
2: igen,
1: naptej van.
2: Volt nálam naptej.
1: Csak nem használtam.
2: Hát én nem tudom, majd 22-3 fokok voltak, hát be voltam kenve. Nem, egyszerűen olyan erős voltam, hogy éreztem, miközben sétáltam. Hát a mellkasom az teljesen le volt égve. Az
1: így de, volt... de várj, tehát a naptej után is?
2: Igen.
1: Hány faktoros volt?
2: 50.
1: Ja, igen?
2: Nekem úgy van, hogy az arcom, meg így ez a részem, ami ugye kim volt, mert ugye hosszú nadrág volt rajtam, szóval csak ezt a részt.
1: Igen, igen, nem úgy általában úgy van.
2: Igen. Aha. Úgyhogy köszönöm szépen. Igen,
1: hát ennyit, túl sokat sétáltatok.
2: Rengeteget sétáltattak a lányok engem, de mindig az volt, hogy jó, megállhatunk egy italra, ehetünk egyet, meg nem tudom, és akkor így jó volt úgy. Kicsit leültünk, ittunk, ettünk, akkor megnézték, akkor, hogy hova megyünk, mit csinálunk most, mi lesz a következő állomás, stb. Szóval tényleg én nagyon élveztem, kicsit ez most ilyen leeresztés volt, azt éreztem, hogy így fáradt voltam, mindegyik este tényleg így kipurcantunk, és feküdtünk az ágyba, egyedül első este volt az, hogy jó, hát menjünk bulizni, és akkor buliztunk egyet, de hát éjfélig, mert hogy másnap megyünk el, és program van, és nem szabad sokáig, de hogy... Hát ez ilyen csajos nyaralásnak tökéletes volt, azt tökéletes gondolom, volt. Hogy ilyen pihi volt, jó hangulat volt, rengeteget nevettünk, tényleg a könnyeink potyogtak néha, annyira jó volt a hangulat, úgyhogy ez megérte, úgyhogy remélem, hogy összejön majd, vagy a Barcelona, vagy bármelyik olyan város, nagyváros külföldön, ahol ugye azért a tömegközlekedés az tök jó. Tehát, hogy mi ebben gondolkozunk, hogy bérelni autót nem szeretnénk, csak csajok. Most, ha itt például a Lőrincen mentünk el, az szinte mindig béreltünk. Az volt az optimálisabb, mert ott Cipruson is ide mentünk, oda mentünk, tényleg volt, hogy ilyen 3-4 órákat utazgattunk, és akkor az úgy megérte.
1: Igen, nekünk is akkor érte meg például, amikor Svédországban voltunk, illetve oda mentünk a déli ország részben, de képzeld el, hogy kiderült, hogy sokkal olcsóbb a repülőjegy, hogyha nem Malmöbe vesszük meg, a svédországi Malmöbe, hanem a dániai Kopenhágába.
2: Mi lenne, hogyha
1: akkor már rögtön két országban
2: voltunk. Ja,
1: és ugye ott úgy van, hogy lényegében kvázi Dániát és Svédországot, ott kvázi Kopenhágát és Malmöt majdnem, egy híd köti össze, tehát még buszjárat is van, tehát nem egy nagy távolság, ugye, és akkor úgy voltunk vele, hogy jó, hát hogyha ennyivel olcsóbb a kopenhágai jegy, akkor repüljünk oda, akkor legalább, na, akkor ott egy hostelben szálljunk meg, nézzük már meg Kopenhágát, akkor már mégiscsak. Na, de onnan tulajdonképpen már csak a repülőjeggyel is annyit spóroltunk, hogy megérte autót bérelni, és azzal szelni át Svédország déli részét, és megérkezni a célpontra. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy vannak olyan szituációk, amikor tök jó az autóbérlés.
2: Hát meg a több időt vagy ott. Én azt gondolom, hogy az egy olyan, mert például amikor Majorkán voltunk, akkor Edinával kiszámoltuk azt, hogy jó, ezeken a napokon biztos elmegyünk egy órás útra, és azért Majorka az nem a tömegközlekedéséről híres, szóval, hogy tényleg ott nagyon nehéz volt. Ki voltunk egy pici ilyen kisfalu, kisváros, nem tudom, gyönyörű szép hotelben, tök jó volt minden, de közben meg semmi nem volt. Tehát, hogy így nem tudtunk volna akkorákat közleg. Meg az, hogy nekünk a kényelem egy kicsit az volt, hogy akkor menjünk haza, amikor akarunk,
1: persze,
2: ne egy buszra várni. Itt meg tök jót, mert ennyien voltunk, el voltunk, vártunk egy fél órát, 20 percet, de itt meg kb. 5 percenként jöttek a vonatok, meg a buszok, meg mit, szóval nem volt baj.
1: Meg attól függ, hogy tényleg milyen távolságokról van szó. Mi rendszeresen jártunk évente egyszer egy időben Prágába.
2: Na hát most
1: és
2: az...
1: hogyha, mivel Prágából nem mozdultunk ki, ott abszolút, hát már a harmadik hát a évben simán tudta, hogy a tömegközlekedés, hogy van. De most például, amikor Portugáliában voltunk, és Lisszabon és Porto között keresztül kasul akartuk szerni az országot, akkor meg egyértelmű volt. Az és nagyon olcsón lehetett halott Portugáliában, és annyira olcsón lehetett autót bérelni.
2: Hát
1: és
2: a kiszámolod... Igen. Majdnem jobban jössz ki,
1: abszolút,
2: tényleg.
1: Abszolút, és képzeld el, hogy ráadásul teljesen csodálkoztunk rajta, hogy egy olyan szerződést írtunk alá, hát most ott nem annyira komoly szerződés, de mégiscsak, hogy úgy vannak benne a feltételek, hogyha mit a ripityára törött se kell neked plusz, nem
2: hát
1: tudom
2: nem,
1: én,
2: mert, ja,
1: fizetned nem, vagy bármit, úgyhogy tök jó.
2: Nekünk a Majorkánál volt azon, tök örültünk, így nézte a Csajszi, hogy jó, akkor oké, elkérte a személyt, rendben, nem tudom, és így rám néz, most lesz a szülinapod? És akkor mondom, igen, 2 nap múlva. Jó, akkor hozzuk vissza a kocsit.
1: Várjál, mikor ez? Neked mikor van a szülinapod?
2: Szeptember 9-én. Ja, jó, és ott az akkor, abban az időszakban voltunk pont, szóval tök jó volt, és akkor nézzünk, hogy most hozzuk vissza pont, és akkor kaptunk egy ilyen kis Fiat 500-as kabriót, hogy kicserélte, mert aha, egy másik autót béreltünk, csak akkor
1: a
2: éppen
1: szülinapod
2: nem,
1: miatt?
2: És a szülinapon miatt egy kabriót kaphattunk, és akkor ott szeltük Majorkána. És akkor mondta, hogy ez már maradhat is, mert a következő nap, hogyha visszahozzátok, akkor minden jó, és Palma de Mallorcába viszont már busszal tömegközlekedéssel mentünk, mert nagyjából 20 percre, 30 percre volt, ahol mi laktunk, és akkor addigra meg már leadtuk a kocsit, hogy akkor már nem kell. És pont így tökéletesen kijött, hogy addig, amit tudtunk, az kocsival átszeltünk. Hát volt olyan, hogy egy nap 3 tengerparton voltunk, mert egymás mellett voltak, és egyik szebb volt, mint a másik. Hát nehogy kihagyjuk egyiket se. Szóval, hogy ebből a szempontból jó, hogy nem vagy mondjuk buszhoz, vagy helyi járathoz kötve.
1: Abszolút. Hallod, a születésnapoddal abszolút témánál vagyunk. Hallod, na, kinek van ma születésnapja? Hát kérlek szépen, én el kell mondjam a hallgatónak, én sosem tudom, hogy a kollégáimnak mikor van a születésnapja. Akkor sem, a 30 éve dolgozunk együtt. Így nem tudtam, hogy ma van születésnapja Sukinak.
2: Suki!
1: És onnan tudom, hogy a hallgatók elkezdtek írogatni olyan cukik. Jaj, és képzeld, de nézd meg, Ábrahám Lacitól például egy ilyen, nézd meg, milyen tortát, de rá van, nem tudom, ez ilyen AI-jal van csinálva, rá van írva, hogy Suki, de olyan gyönyörű aranyfehér torta, mint hogyha nem tudom, valóságos lenne, majd mindjárt kiposztoljuk. Köszönjük szépen, Laci, nagyon szépen köszönjük, Suki
2: és
1: nevében is.
2: És tehetesen Suki.
1: Igen, és hát tulajdonképpen Laci többek között azért írt nekünk, hogy hát játszunk már valami dalt az ő nevében, úgyhogy Laci, hogyha nem haragszol, akkor mindannyiunk nevében.
2: Igen,
1: akkor
2: mi is.
1: Megköszöntjük Sukit egy dallal. Egyébként Laci, a Motiva zenekart kértem, most ezt nem tudtam elővenni a zenetárból legközelebb. Egyébként nagyon szeretem a Motiva zenekart, nem tudom, neked megvan-e, folklór, neked nagyon tetszene, át fogom küldeni.
2: Jó.
1: Úgyhogy én elővettem egy dalt, és gondoltam, hogy akkor ezzel búcsúzzunk. Jó. Ezzel búcsúzzunk, hogy Sukit megköszöntjük. Hány éves Suki?
2: Hát tavaly
1: te
2: volt.
1: Tudod, hogy hány éves volt tavaly?
2: Én nem tudom.
1: Esküszöm.
2: Nem tudom.
1: 53-as, 54-es Sukire arra, úgy nem tudom, hogy hány éves, hogy azt tudom, mikor van a születésnap, hogy teljesen mindegy, de nagyon szeretünk.
2: De nem, hát figyelj, amúgy, ha nekem nincs beírva a naptárba, gőzöm nincs. Tehát, hogy nem is az, meg múlva, hogy névnap volt egy ilyen beszélgetés, hogy mert megharagudott ez erre, mert hogy, nem tudom, és én néztem, hogy figyelj rám, haragudhattok, én tényleg nem nézek naptárt sem, tehát ilyen, amiben benne vannak a nevek. Nagy ritkán, ha látok valahogy, ja, ma Andrea van, ja, ma Mónika van, és akkor, hogy fú, ki is a Mónika ismerősöm? egy se jut eszembe, és biztos, hogy van, aki tök közeli, Mónika, de nem az van bennem, vagy úgy nem tudom. Igen. Tehát, hogy...
1: Valahogy...
2: Vannak sajnos ilyenek,
1: Van. Na mindegy, egy szó, mint száz. Agyaltam, hogy melyik dalt vegyem elő, de végül is nekem a 79-es Video Killed the Radio Star című sláger jutott eszembe, mert tudom, hogy arról szól, hogy a videó megöli a rádiósztárokat, ugye ott a 70-es évek végén vagyunk, és ez 79-ben volt, de nem ölte meg.
2: Na. Nem ölte meg.
1: Suki igen. Él és élni fog.
2: Így van.
1: Suki, boldog születésnapot kívánunk, neked szól akkor az élesztő záródala. Én búcsúzom, Vivi jön.
2: Jövök.
1: Jó sok zenével, Best of órával még hozzá, az Atos Z-ig órában a K-betűs
2: előadók jönnek.
1: Soron
2: így van.
1: Jó lesz.
2: Jó.
1: További remek szép napot mindenkinek.
0: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggeli veletek.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: Dexoblock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
5: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
7: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jó zenéket. Ebben az órában még meglessük, hogy milyen időjárás várható a mai napon, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek is. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig megyünk tovább Martin Garrix-el, tőle pedig szóljon a Told You So 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összeköt.

0: hiba.
1: De se Youngfly, Ázárie közös szólt a Bakpak 2024-ből, mi pedig már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint. A napsütést már gyakrabban megzavarhatják. A mai napon a felhők, de számottevő csapadék estig nem valószínű. Este viszont záporok, zivatarok érkezése lehet délnyugat felől. Élénk helyenként erős lökések kísérhetik majd a délnyugati szelet, de ennek ellenére 27 fok körül alakul majd a hőmérséklet a térségben. Hát mindenképp legyen nálatok este esernyő, hogyha kimentek az utcára, vagy éppen hazaértek a munkából, vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érdészak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Szintén az M0-as autóút felé vezető oldalon a 21-es kilométernél lévő 6-os főúti csomópontban a felhajtóágat zárták le. Bátaszék térségében felújítási munkák kezdődtek, a főváros felé vezető oldalon a 163-as és a 162-es kilométer között a leálló, illetve a gyorsító sávot elkerítették a járművek elől, szintén az M6-os autópályán. Ugyanitt a Bátaszék csomópont lehajtóágat is lezárták, helyette a Szekszárd csomópontban visszafordulva lehet a környéket elérni. Bátaszék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os főúton Szekszárd térségében a 142-es kilométernél aszfaltmarás miatt félpályás lezárásra számítsatok, reggel 7:30 és délután 17 óráig félpályás lezárás mellett dolgoznak. Hírd határában, szintén a 6-os főúton a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszükületre kell számítani. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a fél útpályát lezárták. Kalocsa, Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 6-os és a 16-os kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 82-es és a 111-es kilométer között szintén kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Szerencsére balesetet nem látok az utakon, ti is vezessetek óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk. Gázmen.

0: Rock FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta, Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Tokai Róbert. Észszerű árképzés sürgetett a turisztikai ágazatban. Andrej Plenković horvát kormányfő a turizmusfejlesztési tanács keddi ülésén Zágrábban. Megfogalmazása szerint ez az idei szezon egyik kulcskérdése, írja az MTI. Az ülésről készült beszámoló szerint Plenković emlékeztetett arra, hogy a horvát statisztikai hivatal adatai alapján áprilisban az éves infláció 5,8% volt. Hangsúlyozta, ügyelni kell arra, hogy a szolgáltatások drágulása ne járuljon hozzá az infláció további növekedéséhez. A miniszterelnök szerint az árpolitikát és a szolgáltatások minőségét kell a legfontosabb szempontnak tekinteni. Rámutatott, az ágazat jó működése mellett az államnak, a gazdaságnak és a társadalomnak is hasznot kell húznia a turisztikai szezonból. Plenković emlékeztetett arra, hogy a külföldi turistákból származó tavalyi bevétel 15,3 milliárd euró volt, 2%-kal több az előző évinél. A közel-keleti válság kapcsán a repülőjegyárak globális emelkedésére és a kereslet átrendeződésére is felhívta a figyelmet. Szerinte ez lehetőséget adhat arra, hogy Horvátország több turistát vonzon, ehhez azonban versenyképes árakra és jó minőségű szolgáltatásokra van szükség. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érzékelni lehetett, közölte a HUNREN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium az MTI-vel. Azt írták, hogy a 4-2-es magnitudójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az obszervatórium. A tavalyi évhez hasonlóan idén májusban is meghirdeti a DC Dunakom ZRT a Kaszára Kapára Paks programot, melynek keretében kijelölnek egy napot, amikor várják a paksi lakosságot, hogy együtt dolgozzanak velük, kiemelten a parkfenntartó kollégáikkal, és részt vegyenek a zöld felületek gondozásában. A közelgő városnapja, valamint az idő rövidsége miatt az önkéntes napot most május 11-én hétfőn tudják megtartani, de tervei között szerepel, hogy ősszel egy szombati napra is meghirdetik, hogy mindenki számára lehetőséget tudjanak biztosítani a részvételre. Május 11-én a munkát a vezetőség osztja majd ki, illetve kezdi meg, és a műszakot is ők zárják majd, miután végeztek az aznapra kijelölt feladatokkal. Ezen a napon az irodisták is kinn lesznek a parkfenntartókkal, és együtt készítik fel az űrgemező területét a közelgő rendezvényre. A programot kifejezetten azért hirdették meg, hogy a lakosság is lássa, mennyi tervezést, milyen pontosságot és mennyi munkát igényel a város rendben tartása. A nap során lehetőséget biztosítanak arra, hogy bármiről kérdezhessék a szakembereiket, és így láthassanak bele mélyebben abba, hogyan is működik a zöld területek fenntartása, a parkok gondozása. A programra május 11-én hétfőn reggel 7 órára várják az érdeklődőket Pakson, a DC Dunakom Kölesdi út 46 szám alatt található telephelyén.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Itthon is kikapott az elődöntőben az ASE, így a címvédő olaj egy lépésre került a döntőtől. Kedden este hazai pályán fogadta a Szolnokot az atomerőmű SE. A találkozó elején 18-9-re elhúztak a vendégek, de aztán állva hagyták a paksiak az olajt egy 14-0-es rohammal. Onnantól kezdve Eilingsfeldék irányítottak, de messze volt még a vége. A félidő előtti véghajrában elvesztette legeredményesebb játékosát az ASE Edoson van személyében, aki második technikai ját gyűjtötte be, így az öltözőbe kényszerült, ami döntőnek bizonyult. A második félidő is nagyon szoros küzdelmet hozott, a parás hangulatú találkozót végül 82-87-re nyerte a szolnoki olaj. A találkozót Kostas Fleverakis, a paksikos arasok vezetőedzője is értékelte.
3: I'll be shorter than ever. I would like to congratulate both of our teams, our Szolnok players for the win.
4: Gratulálok mindkét csapatnak, úgy érzem, nagyon keményen küzdöttek ma a fiúk, de ezen a Edoson van kiállítását követően nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, mindent beleadtunk, ezért büszke is vagyok a játékosaimra.
3: But okay, they gave everything, I'm very proud of them, and it's better to stay on that.
2: A párharcban 2-0-ra vezet az olaj, folytatás pénteken Szolnokon. Kaposvári sikerével a Falkó is a döntő kapujában van, ő is 2-0-ra vezeti a párharcot.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi híre után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem, ebben az órában is velem tartotok. Én hozom nektek a jobbnál jobb slágereket, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Szó lesz az eboltásról is, ami a mai naptól több helyszínen is látogatható. Ezeket a helyszíneket és az időpontokat fogom veletek megosztani. Aztán Demi Lovatótól megtudhatjuk, hogy milyen volt újra a régi barátaival, Selena Gomez-zel és Joe Jonas-szel találkozni a koncertjén. Az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön a Purple Disco Machine-tól a Beat of Your Heart 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Andi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem, csodásan telik a délelőttötök. Én ebben az órában is hozom nektek a jobbnál jobb Paks FM-es lágereket. Aztán meglessük, hogy milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Hozok nektek két tudósítást is Páfi Kati kolléganőmtől. Az egyik az Alzheimer Café Paks programsorozatról készült, a másik pedig a Paksi Energetikai Kerekasztal összejöveteléről, és az óra végén pedig jönnek még a közlekedési hírek is, úgyhogy nem érdemes lemaradni. Most viszont megyünk tovább a zenékkel, szóljon Games, Maluma és Robin Schulz közösen, Hol a Señorita 2019-ből.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Nagy Bogi és Des közöse szólt a Jól leszek újra 2026-ból. Én pedig most szeretnék nektek egy kis közérdekű információt elmondani, mert hogy szerdától hétfőig lesz a kötelező eboltás Pakson. Minden 3 hónapnál idősebb ebb számára kötelező, az elmulasztásért pedig 75 000 forint bírság is járhat. Hogy hol lehet és hol lesznek ezek a helyszínek, azokat már is mondom nektek. Május 6-án, holnap, azaz szerdán 9-től 11-ig és 14-től 17-ig Pakson a Hősök terén. Május 7-én csütörtökön 9-től délig és 14 órától 17 óráig Pakson a PSE pályán. Május 8-án pénteken 14-től 17 óráig Dunakömlődön. Május 9-én szombaton 14-től 16 óráig Gyapán, május 11-én hétfőn 16 és 17 óra között pedig Csámpán lesz majd lehetőség a kutyusokat beoltani. Mindenképp menjetek, mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Nekem is van egy kutyusom, és ő is minden évben kapja a kötelező oltásokat, úgyhogy ti sem hagyjátok ki. Mi viszont most megyünk tovább a Maneskinnel, tőle pedig szóljon a Babysad 2023-ból.

0: slágereivel. Dogsefem. Összeköt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok.

Clean Bandit és Demi Lovato szólt, tőlük pedig a Solo 2018-ból. Az énekesnő meghatóan beszélt arról, hogy milyen sokat jelentett számára, hogy újra találkozhatott régi barátaidval, Selena Gomez-zel és Joe Jonas-szal. A 33 éves sztár floridai turnéja nyitó estéjén futott össze velük, Selena a közönségből nézte a koncertet, míg Joe a színpadon is csatlakozott Demihez egy közös duetteréig. Az énekes szerint ezek az újra egyesülések mindent jelentettek számára, különösen azért, mert Selenával már régóta nem találkoztak. Demi azt is elárulta, hogy korábban már fellépett Joe-val a Jonas Brothers turnéján, és hogy nagyon örült, hogy ezt az élményt ismét átélhették. Hozzátette, bármikor, amikor újra látja őket, az egy jó nap számára. Az énekes a rajongóinak is hálát adott, különösen a teltházas Madison Square Garden koncert után, ahol kiemelte, a közönség kitartó támogatása nélkül nem tartana ott, ahol most van. Hát mi ezekkel a kedves gondolatokkal megyünk tovább, itt a Paks FM hullámhosszán, maradjatok velünk ti is, most pedig szóljon Jonas Brothers-től a Sucker 2019-ből.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érdészak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Szintén az M0-as autóút felé vezető oldalon a 21-es kilométernél lévő 6-os főúti csomópontban a felhajtóágat zárták le. Bátaszék térségében felújítási munkák kezdődtek, a főváros felé vezető oldalon a 163-as és a 162-es kilométer között a leálló, illetve a gyorsító sávot elkerítették a járművek elől, szintén az M6-os autópályán. Ugyanitt a Bátaszék csomópont lehajtóágat is lezárták, helyette a Szekszárd csomópontban visszafordulva lehet a környéket elérni. Bátaszék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os főúton Szekszárd térségében a 142-es kilométernél aszfaltmarás miatt félpályás lezárásra számítsatok, reggel 7:30 és délután 17 óráig félpályás lezárás mellett dolgoznak. Hírd határában, szintén a 6-os főúton a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszükületre kell számítani. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a fél útpályát lezárták. Kalocsa, Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 6-os és a 16-os kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 82-es és a 111-es kilométer között szintén kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Szerencsére balesetet nem látok az utakon, ti is vezessetek óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM.

0: FM slágereivel. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Két magyar vonatkozású tudományos hírrel is érkezem majd, ugyanis magyar űrmisszió indulhat a Holdhoz, és 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel már ausztrál kutatók foglalkoznak, miközben az egyik repülőgép gyártó azon van, hogy 15 éven belül kijöjjön az első zéró kibocsátású repülőgéppel. Egy éves évfordulója okán újra vizsgálták a szakértők, hogy miért maradt áram nélkül az ibériai félszigeten tavaly 60 millió ember. Érdekes okokat hoztak nyilvánosságra, és dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban. Ezekkel mind foglalkozunk, valamint azzal, hogy immár biztosan bebizonyosodott, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának. Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre, közölte a cégcsoport kedden az MTI-vel. A vasúttársaság az országgyűlés május 9-ai alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít a következő hétvégén. Ezért a MÁV csoport azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyeket időben, elővételben váltsák meg a MÁV Plus applikációban, vagy online a jegy.mav.hu oldalon. A keleti, nyugati és déli pályaudvaron és Kelenföld állomáson egész nap utasmenedzserek kisegítik a tájékoztatást és a forgalom lebonyolítását. A helyi egyes vonatok esetében a foglaltságok függvényében bővítik a kapacitást, jelezte a MÁV. A közelgő május 14-16 közötti hétvégén több nagy rendezvény is lesz a városban, ami a Paksi Közlekedési Kft. Szolgáltatásait is érinteni fogja. A busztársaság az útlezárások miatt forgalmi rendváltozással, a késő esti koncertek miatt meghosszabbított menetrenddel és a háromnapos rendezvénysorozat miatt különleges, csak a rendezvények idején érvényes jeggyel készül, mellyel egy normál napi jegy áráért három teljes napon át korlátlanul vehetik igénybe a helyi közösségi közlekedést. Ezekkel kapcsolatosan további információ a paksbusz.hu weboldalon olvasható. Nyárköszöntő utcabált szerveznek Pakson a Dunaparti gesztenye soron a hétvégén. Az ingyenesen látogatható rendezvényre várják a paksiakat és a környékbelieket. A retro zenét DJ Pajero szolgáltatja majd, a helyszínen büfé fog üzemelni. A programra május 9-én szombaton este 7 órától várnak mindenkit. Újabb drogdílereket fogtak el a rendőrök a napokban, tájékoztatott a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság. A nyomozás egy 34 éves tolnai férfi ellen indult, akiről információt szereztek, hogy drogot árul. A rendőrök látókörébe került egy 40 éves szekszárdi férfi is, aki kapcsolatba hozható a kábítószerkereskedelemmel. A szekszárdi férfit januárban egy közúti ellenőrzéskor fülelték le először, kocsiában kábítószergyanús zöld növényi törmeléket, fehér kristályos port és a porciózáshoz használható eszközöket találtak. A vizsgálatok szerint a sofőr drogot fogyasztott, így kábítószer birtoklásán kívül járművezetés bódult állapotban bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene, és bevonták a vezetői engedélyét. Az autópálya rendőrök a napokban az M6-os sztráda Dunaszentgyörgyi pihenőjében ellenőrizték a párost. Az egyik ülés alatt a 34 éves férfi táskájában több mint 300 g fehér port találtak, a gyors teszt szerint kábítószert. A táskában voltak még drogfogyasztáshoz használható eszközök is. A kocsit a 40 éves férfi vezette, annak ellenére, hogy nem volt jogosítványa. A nyomozók mindkét férfit őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság elrendelte a 34 és a 40 éves díler letartóztatását, így rács mögül várják ügyük folytatását.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Köszi Robi a híreket a stúdióban újra. Takács Nagy Vivi, sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik a délelőttje. Én ebben a zórában is hozom nektek a jobbnál jobb slágereket, aztán elkezdünk hangolódni a déltől egyik tartó Best of órára, ugyanis jönnek az A-tól Z-ig előadók, és hogy melyik betűvel is megyünk ma tovább, az hamarosan kiderül. Majd kicsit beszélni fogunk a Met Gáláról, úgyhogy mindenképp érdemes velem tartani. Most viszont visszakanyarodunk a jó zenékhez, szóljon Marshmallow és Ellie Goulding közösen Save My Life 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

a Paks FM. A legnagyobb Best of slágerekkel. Ma déltől egyig. Újra Best of óra. Ezúttal olyan előadóktól fogunk játszani, akiknek ugyanazzal a betűvel kezdődik a nevük. Kitalálod, melyik lesz az? Íme egy kis ízelítő a mai Best of órából.

A Szolda Be Mine 2025-ből. Többek között ezzel a dallal is készülök nektek a Best of A-tól Z-ig órában, ugyanis jönnek a legjobb K-betűs előadók, és még olyanokkal készülök nektek, mint Kassa Tibi, Kangs, Kesha, Kato, Chris Rudy, Király Viktor, Kulányi Zsuzsi, Katy Perry, Kálai Zanders András, Kylie Minogue, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is déltől egyig, de most vissza ebbe az órába, szóljon Benzon Bontól a Beautiful Things 2024-ből.

0: Fuck it up.
1: Beyoncé szólt a Cafét 2025-ből, és hát megtartották az idei Met gálát is. A New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum idei divat kiállítása a costume art témáját járta körül. A tárlat a felöltöztetett test központi szerepét vizsgálja, a ruhákat és műtárgyakat állítva párba, hogy megmutassa a test és az öltözet elválaszthatatlan kapcsolatát. Erre a koncepcióra épült ebben az évben a Met Gálának a pazar adománygyűjtő estéje hétfőn. A Fashion is Art Dress Code jegyében a múzeum lépcsője is kiállító téré alakult, a vörös szőnyegen megjelentek a műalkotásokat idéző kreációk és egészen formabontó, konceptuális darabokkal egyaránt. Az idei gála szezon domináns trendje a tollas díszítés volt, így abszolút számítani lehetett arra, hogy az irányzat a Met Gálán is kiemelt szerephez jut. A tollak textúrát, mozgás és teatralitást adnak a megjelenéshez, tégy ugyanakkor, hogy ezek díszítőelemként való használata számos etnikai és szakmai aggályt is felvetett. A Kardashian-Jenner nővérek látványosan összeöltöztek, melvért jellegű felső részeket választottak, arra azonban talán ők sem számítottak, hogy a családjukon kívül más valaki is hasonló koncepcióban gondolkodik. A melvért eredete egészen az ókori Görögországig vezethető vissza, ahol bronzból és bőrből készült védőfelszerelésként szolgált, a kifutókon pedig először a 60-as években jelent meg, 2-3 éve pedig óriási reneszánszát élte a vörös szőnyege. Egy olyan korszakban, amikor a meztelenség tekintetében szinte lehetetlen újat mutatni, a viselője saját domborulatairól mintázott szoborszerű felső rész egészen művészi mód a pőreség ábrázolására. Az egyik nagy kedvencem ezen az estén egyébként Tilának volt a ruhája, ahol ő egy ilyen homok ruhába bújt, és csak segítséggel lehetett felvinni. Hárman vagy négyen fogták, ketten a ruháját, ketten pedig az énekesnőt, úgyhogy most szóljon Tilától a Water 2024-ből.

0: Nekünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És most vissza a Paks FM slágereihez.
3: Paks FM.

J Balvin, Dua Lipa és Bad Bunny közöse szólt az Undia 2020-ból. Hát Bad Bunny érdekesen értelmezte az idei Met Gala dresszkódját, a vörös szőnyegen idős bácsinak maszkírozva, bottal, sántikával jelent meg. A 32 éves előadó a helyszínen azzal viccelődött, hogy 53 évbe telt elkészíteni a megjelenését. A zenész egy saját tervezésű fekete smokingot viselt, amit a Zara közreműködésével készített el, az outfitet egy hangsúlyos masnis nyakkendős elem egészítette ki. A Seth Charles James híres esti ruhájára utalt, amit eredetileg úgy formáltak meg, hogy hátul hangsúlyosan dús, szoborszerű tömeget kapjon, újraértelmezve a viktoriánus korszak sziluettjeit. Az idős bácsi megjelenést Mike Marino maszkmester készítette el, a cél pedig az volt, hogy az énekes legalább 50 évvel idősebbnek tűnjön. Az egész koncepció a gála egyik tematikus részére, az öregedő testre reflektált. Bad Bunny az utóbbi években visszatérő szereplője lett a Met Galának, ahol rendszeresen egyedi, szimpadias és kulturális utalásokkal teli megjelenésekkel hívja fel magára a figyelmet, de ugyebár az idén is nagy bulit csinált a Super Bowl félidei showján is, ahol a látványosság, a buli és a szeretet volt a fő koncepció. Mi viszont most haladunk tovább a jó zenékkel, még ebben az órában, szóljon Jude Law-tól a Presso 2025-ből.

0: Ton és Johnból közösen szólt a Cry Baby Cry 2006-ból. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és hozom a Best of órában a legjobb K-betűs előadókat.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
0: Két magyar vonatkozású tudományos hírrel is érkezem majd, ugyanis magyar űrmisszió indulhat a Holdhoz, és 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel már ausztrál kutatók foglalkoznak, miközben az egyik repülőgépgyártó azon van, hogy 15 éven belül kijöjjön az első zéró kibocsátású repülőgéppel. Egy éves évfordulója okán újra vizsgálták a szakértők, hogy miért maradt áram nélkül az ibériai félszigeten tavaly 60 millió ember. Érdekes okokat hoztak nyilvánosságra, és dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban. Ezekkel mind foglalkozunk, valamint azzal, hogy immár biztosan bebizonyosodott, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok.
2: Társadalmi célú reklám.
6: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság. A GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban, Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Az MTI-nek küldött elemzés megfogalmazza, a népesség számának alakulása gazdasági szempontból létfontosságú, mivel meghatározza a foglalkoztatottak számát, az adóbevételek nagyságát, a nyugdíjkiadások összegét és például egészségügyi kiadások jövőbeli alakulását is. Az elemzők ismertetik, Magyarországon egy nő élete során átlagosan 1,3 gyereket szül, ami jobb arány, mint a V3-as országok, Szlovákia, Lengyelország és Csehország átlaga, de így is jelentősen elmarad a népesség fenntartásához szükséges 2,1-es értéktől. Emiatt Magyarország népessége évről évre csökken, és az elmúlt években az újszülöttek aránya is csökkenni kezdett a népességen belül. A folyamat 4-5 évvel később kezdődött el nálunk, mint a V3-ak esetében, életében és az előregedés felgyorsulását jelzi. A tavalyi évhez hasonlóan idén májusban is meghirdeti a DC Dunakom ZRT a Kaszára Kapára Paks programot, melynek keretében kijelölnek egy napot, amikor várják a paksi lakosságot, hogy együtt dolgozzanak velük, kiemelten a park fenntartó kollégáikkal, és részt vegyenek a zöld felületek gondozásában. A közelgő városnapja, valamint az idő rövidsége miatt az önkéntes napot most május 11-én hétfőn tudják megtartani, de tervei között szerepel, hogy ősszel egy szombati napra is meghirdetik, hogy mindenki számára lehetőséget tudjanak biztosítani a részvételre. Május 11-én a munkát a vezetőség osztja majd ki, illetve kezdi meg, és a műszakot is ők zárják majd, miután végeztek az aznapra kijelölt feladatokkal. Ezen a napon az irodisták is kint lesznek a park fenntartókkal, és együtt készítik fel az űrgemező területét a közelgő rendezvényre. A programot kifejezetten azért hirdették meg, hogy a lakosság is lássa, mennyi tervezést, milyen pontosságot és mennyi munkát igényel a város rendben tartása. A nap során lehetőséget biztosítanak arra, hogy bármiről kérdezhessék a szakembereiket, és így láthassanak bele mélyebben abba, hogyan is működik a zöld területek fenntartása, a parkok gondozása. A programra május 11-én hétfőn reggel 7 órára várják az érdeklődőket Pakson, a DC Dunakom Kölesdi út 46 szám alatt található telephelyén. Nyárköszöntő utcabált szerveznek Pakson a Dunaparti gesztenye soron a hétvégén. Az ingyenesen látogatható rendezvényre várják a paksiakat és a környékbelieket. A retro zenét DJ Pajero szolgáltatja majd, a helyszínen büfé fog üzemelni. A programra május 9-én szombaton este 7 órától várnak mindenkit.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
7: Itthon is kikapott az elődöntőben az ASE, így a címvédő Olaj egy lépésre került a döntőtől. Kedden este hazai pályán fogadta a Szolnokot az atomerőmű ESE. A találkozó elején 18-9-re elhúztak a vendégek, de aztán állva hagyták a paksiak az Olajt egy 14-0-ás rohammal. Onnantól kezdve Eilingsfeldék irányítottak, de messze volt még a vége. A félidő előtti véghajrában elvesztette legeredményesebb játékosát az ASE Edoson van személyében, aki második technikai ját gyűjtötte be, így az öltözőbe kényszerült, ami döntőnek bizonyult. A második félidő is nagyon szoros küzdelmet hozott, a parás hangulatú találkozót végül 82-87-re nyerte a Szolnoki Olaj. A találkozót Kostas Fleverakis, a paksi kosarasok vezetőedzője is értékelte.
8: I'll be shorter than ever. I would like to congratulate both our teams, our Szolnok players for the win.
9: Gratulálok mindkét csapatnak, úgy érzem, nagyon keményen küzdöttek ma a fiúk, de ezen a Edoson van kiállítását követően nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, mindent beleadtunk, ezért büszke is vagyok a játékosaimra.
8: But okay, they gave everything, I'm very proud of them, and it's better to stay on that.
7: A párharcban 2-0-ra vezet az Olaj, folytatás pénteken Szolnokon. Kaposvári sikerével a Falkó is a döntő kapujában van, ő is 2-0-ra vezeti a párharcot.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paks FM Best of slágerek A-tól Z-ig. Az Abbától egészen Zsédáig. Paks FM Best of A-tól Z-ig. Lássuk, ma melyik betű következik.
10: 12 óra 4 perc van, és Robi híre után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez! Én ebben az órában hozom nektek a jobbnál jobb K-betűs előadókat. Nagyon színes a paletta, úgyhogy mindenképp érdemes minket hallgatni. Meg is kezdjük egy jó kis dallal, szóljon Kámrától a Be Mine 2025-ből.
1: Paks FM Best of Slágerek, Autózik!

Kátótól szólt a Turn the Lights Off 2010-ből. Na hát ez a dal az, ami teljesen felrobbantotta a TikTokot, és természetesen ezzel együtt a közösségi médiát is, mert mindenhol Reels videókban látható volt, ahol ez a dal, és ennek a sorozatnak a jelenete, ahol John Hamm egy klubban felszabadultan táncol, mindenhol látható volt. Ezért is kezdték el egyébként egyre többen használni ezt a dalt a videójuk alatt, mert ez egy felszabadult, boldog pillanatot idéz elő, miközben a sorozatban ez a jelenet egyáltalán nem vidám, sokkal inkább egy menekülés a problémás életből. Szóval ez a dal egy teljesen új jelentést kapott, de mi szeretjük, és kicsit visszarepít bennünket a 2010-es évek klub életébe. Most viszont megyünk tovább Chris Rudival, tőle pedig szóljon a Kimentünk a divatból 2016-ból. Száguldó csillag, csak lenne.

0: Sanders Andrástól szólt a Running 2014-ből, ami ugyebár a 2014-es Eurovíziós Dalfesztivál 5. helyezettje is lett, és hát nem csak emiatt hoztam ezt, hanem azért is, mert hogy Kálai Sanders András ebben az évben ünnepelte úgymond a 15 éves jubileumát, amikor is feltűnt anno a Megasztárba, és onnan elindult a zenei karrierje, és úgy gondolta, hogy ezt méltón szeretném megünnepelni a rajongóival, barátaival, zenésztársaival, éppen ezért egy 15 éves jubileum és Another Night címmel tartott egy lemez bemutató koncertet az A38 hajón, amely egy soulpop, R&B dallamokkal átiktatott koncert volt. Ez az este egyébként nem csupán egy koncert volt, hanem egy mérföldkő is. Az elő zenekara, az egy tunéziai származású rendkívüli tehetség, Ashraf nyitotta meg, egyedi hangszínével és magával ragadó színpadi jelenlétével Ashraf és a zenekar garantáltan megadta az alaphangot az éjszakához, úgyhogy nagyon szép és nagyon jó este volt ez. Kálai Sanders András egyébként meg is osztott az oldalán, hogy mennyire köszöni a rajongóinak és a zenésztársainak, akik ott voltak és mellette voltak ezen a csodálatos estén, úgyhogy bízunk benne, hogy aki ott volt, az nagyon jól érezte magát. Mi viszont megyünk tovább most Kolenyi Zsuzsival és Majkával, tőlük pedig szóljon a Valahonnan 2017-ből.
1: Kint az út

0: Okay, Marotta szólt a Fam Like You 2005-ből. Én ezzel a dallal zárom a Best of órát. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok, de nem menjetek sehova, mert Robi hírei után érkezem vissza hozzátok, és még egy órán keresztül hozom a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Paks FM Best of, a 96.3-as frekvencián.
2: Mi

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. május 6-a szerda 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Idén is megrendezik a Kaszára Kapára Paks programot. Tolnai és szekszárdi drogdílereket fogtak el a rendőrök. Hazai pályán kapott ki az ASE. Már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: A tavalyi évhez hasonlóan idén májusban is meghirdeti a DC Dunakom ZRT a Kaszára Kapára Paks programot, melynek keretében kijelölnek egy napot, amikor várják a paksi lakosságot, hogy együtt dolgozzanak velük, kiemelten a parkfenntartó kollégáikkal, és részt vegyenek a zöld felületek gondozásában. A közelgő városnapja, valamint az idő rövidsége miatt az önkéntes napot most május 11-én hétfőn tudják megtartani, de tervei között szerepel, hogy ősszel egy szombati napra is meghirdetik, hogy mindenki számára lehetőséget tudjanak biztosítani a részvételre. Május 11-én a munkát a vezetőség osztja majd ki, illetve kezdi meg, és a műszakot is ők zárják majd, miután végeztek az aznapra kijelölt feladatokkal. Ezen a napon az irodisták is kint lesznek a parkfenntartókkal, és együtt készítik fel az űrgemező területét a közelgő rendezvényre. A programot kifejezetten azért hirdették meg, hogy a lakosság is lássa, mennyi tervezést, milyen pontosságot és mennyi munkát igényel a város rendben tartása. A nap során lehetőséget biztosítanak arra, hogy bármiről kérdezhessék a szakembereiket, és így láthassanak bele mélyebben abba, hogyan is működik a zöld területek fenntartása, a parkok gondozása. A programra május 11-én hétfőn reggel 7 órára várják az érdeklődőket Pakson, a DC Dunakom Kölesdi út 46 szám alatt található telephelyén. A közelgő május 14-16 közötti hétvégén több nagy rendezvény is lesz a városban, ami a Paksi Közlekedési Kft. Szolgáltatásait is érinteni fogja. A busztársaság az útlezárások miatt forgalmi rendváltozással, a késő esti koncertek miatt meghosszabbított menetrenddel és a háromnapos rendezvénysorozat miatt különleges, csak a rendezvények idején érvényes jeggyel készül, mellyel egy normál napi jegy áráért három teljes napon át korlátlanul vehetik igénybe a helyi közösségi közlekedést. Ezekkel kapcsolatosan további információ a paksbusz.hu weboldalon olvasható. Hamarosan korszerűsödhet a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ színháztermének világítása, adta hírül kedden közösségi oldalán Berlinger Attila, a város polgármestere. A városvezető közölte, a versenyképes járások program révén most lehetőségük van a közel 20 éve beüzemelt, folyamatosan cserére szoruló, nagy fogyasztású és költséges halogénlámpákat kiváltani modern, energiatakarékos ledizzókkal. Hozzátette, a Kulturális Központ szakembereinek javaslata mentén alakítják ki a műszaki paramétereket, ami alapján a beszerzés elindítható. Erre vonatkozóan az egyeztetések kedden elkezdődtek, írta Berlinger Attila. A polgármester hangsúlyozta, a cél, hogy már idén javuljon a színházi élmény Szekszárdon, mindemellett pedig jelentősen csökkenjen az intézmény energiafelhasználása.
0: Paks FM hírek.
1: Nyárköszöntő utcabált szerveznek Pakson a Dunaparti gesztenye soron a hétvégén. Az ingyenesen látogatható rendezvényre várják a paksiakat és a környékbelieket. A retro zenét DJ Pajero szolgáltatja majd, a helyszínen büfé fog üzemelni. A programra május 9-én szombaton este 7 órától várnak mindenkit. Kitelepülésekkel várta a rendőrség a majálisozókat a vármegye településein, adta hírul a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Szekszárdon a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztálya és bűnmegelőzési alosztálya interaktív programokkal készült. Az érdeklődők kvízjátékokkal tehették próbára tudásukat, a kressz szerencsekeréknél közlekedési helyzetekre vonatkozó kérdésekre válaszolhattak, míg a biztonsági övszimulátor valósághű élményen keresztül mutatta be a passzív biztonsági eszközök jelentőségét. A fiatalabb korosztálynak különösen népszerű volt a kerékpáros ügyességi pálya, játékos környezetben gyakorolhatták a biztonságos közlekedést. Nagymányokon szintén nagy érdeklődés kísérte a rendőrségi standot. A gyermekek játékos bűnmegelőzési feladatokat oldhattak meg, ügyességi játékokban vettek részt, miközben a szakemberek hasznos tanácsokkal látták el őket a mindennapi biztonság témájában. A program célja az volt, hogy már fiatalkorban tudatosítsa a veszélyhelyzetek felismerésének és elkerülésének fontosságát. A rendezvénysorozat május 3-án Pakson folytatódott, ahol szintén bűn- és baleset megelőzési kitelepüléssel várták az érdeklődőket. A résztvevők ott is közvetlenül kérdezhettek a rendőröktől, valamint tájékoztatást kaphattak a biztonságos közlekedésről és a vagyonvédelem alapvető szabályairól. A kezdeményezés célja minden helyszínen az volt, hogy a majális jó hangulata mellett a biztonságtudatosság is erősödjön, és a résztvevők hasznos, a mindennapokban is alkalmazható ismeretekkel gazdagodjanak. Újabb drogdílereket fogtak el a rendőrök a napokban, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozás egy 34 éves tolnai férfi ellen indult, akiről információt szereztek, hogy drogot árul. A rendőrök látókörébe került egy 40 éves szekszárdi férfi is, aki kapcsolatba hozható a kábítószerkereskedelemmel. A szekszárdi férfit januárban egy közúti ellenőrzéskor fülelték le először, kocsiában kábítószergyanús zöld növényi törmeléket, fehér kristályos port és a port porciózáshoz használható eszközöket találtak. A vizsgálatok szerint a sofőr drogot fogyasztott, így kábítószer birtoklásán kívül járművezetés bódult állapotban bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene, és bevonták a vezetői engedélyét. Az autópálya rendőrök a napokban az M6-os stráda Dunaszentgyörgyi pihenőjében ellenőrizték a párost. Az egyik ülés alatt a 34 éves férfi táskájában több mint 300 g fehér port találtak, a gyors teszt szerint kábítószert. A táskában voltak még drogfogyasztáshoz használható eszközök is. A kocsit a 40 éves férfi vezette, annak ellenére, hogy nem volt jogosítványa. A nyomozók mindkét férfit őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság elrendelte a 34 és a 40 éves díler letartóztatását, így rács mögül várják ügyük folytatását.
0: És most, sporthírek a Pax FM-en.
1: Itthon is kikapott az elődöntőben az ASE, így a címvédő Olaj egy lépésre került a döntőtől. Kedden este hazai pályán fogadta a Szolnokot az atomerőmű ASE. A találkozó elején 18-9-re elhúztak a vendégek, de aztán állva hagyták a paksiak az Olajt egy 14-0-ás rohammal. Onnantól kezdve Eilingsfeldék irányítottak, de messze volt még a vége. A félidő előtti véghajrában elvesztette legeredményesebb játékosát az ASE Edoson van személyében, aki második technikai ágy gyűjtötte be, így az öltözőbe kényszerült, ami döntőnek bizonyult. A második félidő is nagyon szoros küzdelmet hozott, a parás hangulatú találkozót végül 82-87-re nyerte a Szolnoki Olaj. A találkozót Kostas Fleverakis, a paksi kosarasok vezetőedzője is értékelte.
2: I'll be shorter than ever. I would like to congratulate both teams, Szolnoki players for the win.
3: Gratulálok mindkét csapatnak, úgy érzem nagyon keményen küzdöttek ma a fiúk, de ezen a Edoson van kiállítását követően nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Mindent beleadtunk, ezért büszke is vagyok a játékosaimra.
2: But okay, they gave everything. I'm very proud of them, and it's better to stay on that.
1: A párharcban 2-0-ra vezet az Olaj, folytatás pénteken Szolnokon. Kaposvári sikerével a Falkó is a döntő kapujában van, ő is 2-0-ra vezeti a párharcot. Ezek voltak a hírek a Pax FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Pax FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Pax FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paxfm.hu-n vagy a Pax FM mobil applikációján. Pax FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
5: 13 óra 8 perc van, köszi Robi a híreket, a stúdióban pedig ismét Takács Nagy Vivi, sziasztok! Remélem velem tartotok még két óráig, mert hogy hozom a jó zenéket, aztán hamarosan meglessük, hogy milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön, aztán megtudhatjuk azt is, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap az időkép előrejelzése szerint, de csak a jó zenék után szóljon most My Smith-től a Nice to Meet You 2025-ből.
0: És most egy újabb óra a Pax FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Május 6-án beugró improvizációs színház lesz Pakson a Csengeiben, melybe beugrik még Janklovics Péter is. Ezt 19 órakor tekinthetitek meg a színházteremben. Május 12-én a Kultúrkortyok Szabad Egyetem előadását hallhatjátok Taskenttől az Araltóig Üzbegisztán címmel, melynek Radics Tamás lesz a túra vezetője. Ez Babics Mihály Kulturális Központ csatár termében lesz meghallgatható 18 órakor. Május 15-én Kovács Gergő dalestjét hallhatjátok a Babics Mihály Kulturális Központ rendezvény termében, melyben közreműködik a Ritmo Sportenc Egyesület táncosai, valamint Málinger Anita énekesnő és Pranner Tamás zongora művész is a vendég fellépők között van. Ezt 19 órakor tekinthetitek meg. Május 15-én és 16-án a Simontornyai Vár nap lesz, melyen rengeteg családi program lesz megtekinthető, és rengeteg programon részt lehet venni. A május 16-ai estén 8 órakor a Zaporecs zenekart hallhatjátok, melynek helyszíne a Simontornyai Vár tere lesz. Május 18-án a Kalocsai Színházban egy jó kis darabot láthattok, Szemenszedett igazság, avagy Hazudni tudni kell címmel, melynek szereplői Nyerte Zsuzsa, Fogarasi Bernadett, Egyházi Géza és Várfarvi Sándor lesz. 19 órakor láthatjátok ezt a darabot. Május 20-án Abba és Boniem koncertshow lesz Ladinek Judittal, Fésűs Nellivel és Détár Enikővel Pakson a Csengeiben 19 órakor. Remélem, tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap, azaz csütörtökön az időkép előrejelzése szerint. Többször lesz felettünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk majd záporokra, zivatarokra, reggel, keleten még esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk erős a déli, délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Ennyi lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, a maximumok a délután folyamán 20 és 26 fok között várhatóak. Azért a mai naphoz képest egy kicsit lehűl majd a levegő, nálunk olyan 20 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk, mindenki vigyen magával a holnapi napon egy esernyőt, hogyha kimozdul, vigyázzatok magatokra, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés, ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok.

0: Lil Wayne és Kanye West szólt, tőlük pedig a Lollipop 2008-ból. Na hát, az amerikai rapper, azaz már Ye néven elhíresült, júniusban koncertet ad Tiranában, jelentette be az albán kulturális miniszter, aki üdvözölte, hogy országa a nagy kulturális események célállomásává válik. Ennek apropóján a koncert befogadására új 60 ezer fős létesítményt fognak építeni. Ugyebár eléggé felborult Kanye West turné sorozata, mert hogy júniusban és júliusban Európában tervezte ezt a koncert sorozatot, de ugye vitatott kijelentései, tettei és a dalai miatt lemondták több tervezett koncertjét is, az antiszemita és gyűlöletkeltő megnyilvánulásai miatt.
1: Hát én úgy gondolom, hogy aki Kanye West rajongó volt eddig is, az biztosan el fog látogatni az európai állomásokra, Albániába és Hollandiába is egyaránt. Szóval aki teheti, az menjen, mindenképp biztos jó buli lesz. Mi viszont most megyünk tovább. Olivia Dinnel, tőle pedig szóljon a So Easy 2026-ból.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyi.

0: Sean Paultól szólt az Air Blazing 2006-ból. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek a mai napra. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebb holnap reggel 9:30-kor a szokásos időben találkozunk itt a Paks FM-en. Most viszont átadom a stúdiót Levinek, aki egészen 6-ig itt lesz veletek és hozza a jó zenéket. Csodás délutánt nektek, én Takács Nagy Vivi voltam. Sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk. You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Két magyar vonatkozású tudományos hírrel is érkezem majd, ugyanis magyar űrmisszió indulhat a Holdhoz, és 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel már ausztrál kutatók foglalkoznak, miközben az egyik repülőgépgyártó azon van, hogy 15 éven belül kijöjjön az első zéró kibocsátású repülőgéppel. Egy éves évfordulója okán újra vizsgálták a szakértők, hogy miért maradt áram nélkül az ibériai félszigeten tavaly 60 millió ember. Érdekes okokat hoztak nyilvánosságra, és dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban. Ezekkel mind foglalkozunk, valamint azzal, hogy immár biztosan bebizonyosodott, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3.990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
5: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
7: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Észszerű árképzés sürgetett a turisztikai ágazatban. Andrej Plenkovics horvát kormányfő a turizmusfejlesztési tanács keddi ülésén Zágrábban. Megfogalmazása szerint ez az idei szezon egyik kulcskérdése, írja az MTI. Az ülésről készült beszámoló szerint Plenkovics emlékeztetett arra, hogy a horvát statisztikai hivatal adatai alapján áprilisban az éves infláció 5,8% volt. Hangsúlyozta, ügyelni kell arra, hogy a szolgáltatások drágulása ne járuljon hozzá az infláció további növekedéséhez. A miniszterelnök szerint az árpolitikát és a szolgáltatások minőségét kell a legfontosabb szempontnak tekinteni. Rámutatott, az ágazat jó működése mellett az államnak, a gazdaságnak és a társadalomnak is hasznot kell húznia a turisztikai szezonból. Plenkovics emlékeztetett arra, hogy a külföldi turistákból származó tavalyi bevétel 15,3 milliárd euró volt, 2%-kal több az előző évinél. A közel-keleti válság kapcsán a repülőjegyárak globális emelkedésére és a kereslet átrendeződésére is felhívta a figyelmet. Szerinte ez lehetőséget adhat arra, hogy Horvátország több turistát vonzon, ehhez azonban versenyképes árakra és jó minőségű szolgáltatásokra van szükség. közelgő május 14-16 közötti hétvégén több nagy rendezvény is lesz a városban, ami a Paksi Közlekedési Kft. Szolgáltatásait is érinteni fogja. A busztársaság az útlezárások miatt forgalmi rendváltozással, a késő esti koncertek miatt meghosszabbított menetrenddel és a háromnapos rendezvénysorozat miatt különleges, csak a rendezvények idején érvényes jeggyel készül, mellyel egy normál napi jegy áráért három teljes napon át korlátlanul vehetik igénybe a helyi közösségi közlekedést. Ezekkel kapcsolatosan további információ a paksbusz.hu weboldalon olvasható. Hamarosan korszerűsödhet a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ színház termének világítása, adta hírül kedden közösségi oldalán Berlinger Attila, a város polgármestere. A városvezető közölte, a versenyképes járások program révén most lehetőségük van a közel 20 éve beüzemelt, folyamatosan cserére szoruló, nagy fogyasztású és költséges halogénlámpákat kiváltani modern, energiatakarékos ledizzókkal. Hozzátette, a Kulturális Központ szakembereinek javaslata mentén alakítják ki a műszaki paramétereket, ami alapján a beszerzés elindítható. Erre vonatkozóan az egyeztetések kedden elkezdődtek, írta Berlinger Attila. A polgármester hangsúlyozta, a cél, hogy már idén javuljon a színházi élmény Szekszárdon, mindemellett pedig jelentősen csökkenjen az intézmény energiafelhasználása.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
8: Itthon is kikapott az elődöntőben az ASE, így a címvédő Olaj egy lépésre került a döntőtől. Kedden este hazai pályán fogadta a Szolnokot az Atomerőmű ESE. A találkozó elején 18-9-re elhúztak a vendégek, de aztán állva hagyták a paksiak az Olajt egy 14-0-ás rohammal. Onnantól kezdve Eilingsfeldék irányítottak, de messze volt még a vége. A félidő előtti véghajrában elvesztette legeredményesebb játékosát az ASE Edoson van személyében, aki második technikai ágy gyűjtötte be, így az öltözőbe kényszerült, ami döntőnek bizonyult. A második félidő is nagyon szoros küzdelmet hozott, a parás hangulatú találkozót végül 82-87-re nyerte a Szolnoki Olaj. A találkozót Kostas Fleverakis, a Paksi kosarasok vezető edzője is értékelte.
9: I'll be shorter than ever. I would like to congratulate both teams, our Szolnoki players for the win.
10: Gratulálok mindkét csapatnak, úgy érzem, nagyon keményen küzdöttek ma a fiúk, de ezen a Edoson van kiállítását követően nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Mindent beleadtunk, ezért büszke is vagyok a játékosaimra.
9: But okay, they gave everything, I'm very proud of them, and it's better to stay on that.
8: A párharcban 2-0-ra vezet az Olaj, folytatás pénteken Szolnokon. Kaposvári sikerével a Falkó is a döntő kapujában van, ő is 2-0-ra vezeti a párharcot.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
11: A pontos idő 14 óra 5 perc, május 6-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Graca Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, lesz minden mi szemszájnak ingere, ezen a csodálatos verőfényes, bár kissé szeles és kissé gomoly felülképződésben gazdag májusi délutánon. Wow! Ez kemény mondat volt, úgyhogy inkább folytassuk zenékkel. Bruno Marsi az első track joga, az idei I Just Might következik tőle. Let's go!
0: Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
12: Paks FM. Összetett.

A kiváló Billie Eilish-t hallottátok, ez volt a 2024-es Birds of a Feather. Nos, május 6-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Ivett, Frida, Friderika, János, Tamara, Ida, Judit és Ditta nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Michael Patrick Kelly a szó, Traube, ez következik 2021-ből.

0: kiss in the sky.
1: Box FM. Összeköt.
2: Átverták, még nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, magam végre mindent beletettem. Én túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, soha többé befejeztem.

Ez volt Ariana Grande és a 2024-es Yes And. Nos, még két track következik, egy Liam Payne-től és J Balvin-től, egy pedig a Halott Pénztől és Jude Law-tól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán már jövök is vissza zenékkel, és folytatódik, mint ami sem történt volna, a délutáni Paks FM műsor. Liam Payne és J Balvin következik a Familiar című trackkel 2018-ban.

0: folytatjuk a Pax FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Pax 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk pax2.hu.
0: Reklámot hallottatok.

Miley Cyrus-t hallottátok, ez volt a meglehetősen vad hangulatú Fly on the Wall 2008-ból. És már vagyunk is tovább, nem törjük meg ennek a szépséges májusi délutánnak a lendületét. Lola Young következik, a 2025-ös Messivel támad. Let's go!

Annemar hit hallottátok, ez volt a 2018-as 2002 című track. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hír összefoglalója következik, de aztán mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: vissza a változatos zenékhez azonnal. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
2: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
3: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
2: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20 519 68 79-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
4: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre, közölte a cégcsoport kedden az MTI-vel. A vasúttársaság az országgyűlés május 9-ai alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít a következő hétvégén. Ezért a MÁV csoport azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyeket időben, elővételben váltsák meg a MÁV Plus applikációban, vagy online a jegy.mav.hu oldalon. A keleti, nyugati és déli pályaudvaron és Kelenföld állomáson egész nap utasmenedzserek segítik a tájékoztatást és a forgalom lebonyolítását. A helyi egyes vonatok esetében a foglaltságok függvényében bővítik a kapacitást, jelezte a MÁV. A tavalyi évhez hasonlóan idén májusban is meghirdeti a DC Dunacom ZRT a Kasszára Kapára Paks programot, melynek keretében kijelölnek egy napot, amikor várják a paksi lakosságot, hogy együtt dolgozzanak velük, kiemelten a parkfenntartó kollégáikkal, és részt vegyenek a zöld felületek gondozásában. A közelgő városnapja, valamint az idő rövidsége miatt az önkéntes napot most május 11-én hétfőn tudják megtartani, de tervei között szerepel, hogy ősszel egy szombati napra is meghirdetik, hogy mindenki számára lehetőséget tudjanak biztosítani a részvételre. Május 11-én a munkát a vezetőség osztja majd ki, illetve kezdi meg, és a műszakot is ők zárják majd, miután végeztek az aznapra kijelölt feladatokkal. Ezen a napon az irodisták is kint lesznek a parkfenntartókkal, és együtt készítik fel az űrgemező területét a közelgő rendezvényre. A programot kifejezetten azért hirdették meg, hogy a lakosság is lássa, mennyi tervezést, milyen pontosságot és mennyi munkát igényel a város rendben tartása. A nap során lehetőséget biztosítanak arra, hogy bármiről kérdezhessék a szakembereiket, és így láthassanak bele mélyebben abba, hogyan is működik a zöld területek fenntartása, a parkok gondozása. A programra május 11-én hétfőn reggel 7 órára várják az érdeklődőket Pakson, a DC Dunacom Kölesdi út 46 szám alatt található telephelyén. Hamarosan korszerűsödhet a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ színház termének világítása, adta hírül kedden közösségi oldalán Berlinger Attila, a város polgármestere. A városvezető közölte, a versenyképes járások program révén most lehetőségük van a közel 20 éve beüzemelt, folyamatosan cserére szoruló, nagy fogyasztású és költséges halogénlámpákat kiváltani modern, energiatakarékos ledizzókkal. Hozzátette, a Kulturális Központ szakembereinek javaslata mentén alakítják ki a műszaki paramétereket, ami alapján a beszerzés elindítható. Erre vonatkozóan az egyeztetések kedden elkezdődtek, írta Berlinger Attila. A polgármester hangsúlyozta, a cél, hogy már idén javuljon a színházi élmény Szekszárdon, mindemellett pedig jelentősen csökkenjen az intézmény energiafelhasználása. Nyárköszöntő utcabált szerveznek Pakson a Dunaparti gesztenye soron a hétvégén. Az ingyenesen látogatható rendezvényre várják a paksiakat és a környékbelieket. A retro zenét DJ Pajero szolgáltatja majd, a helyszínen büfé fog üzemelni. A programra május 9-én szombaton este 7 órától várnak mindenkit.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
6: A pontos idő 15 óra 4 perc, május 6-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, hogy ezt beígérhettem az előző óra végén, Robin Schulz kezdi be ezt az órát. 2024-ben jön a Smash My Heart, let's go!
0: És most egy újabb óra.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 26 Celsius fok van odakint, közepesen felhős időnk van, alakulnak a gomoly felhők, melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél, marad a szeles, nyáriasan meleg idő, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket, ugyanakkor sárga figyelmeztetés van kiadva zivatarra. Helyenként az országban zivatarok előfordulhatnak, itt ma a 6 órától is ír egy kis esőzést, egy kis záport, úgyhogy lehetséges, hogy kapunk egy kis zuhét a nyakunkba mi is. Nézzük csak, hogy mi várható itt az elkövetkezendő napokban. Holnap 7-e lesz, csütörtök, és kicsit komolyabb záporokat ír, hidegfronti hatás tör be az országba, erős széllel érkezik, és 19 fokra hűti a napi csúcsfőmérsékletet, holnap már nem lesz annyira jó időnk. Pénteken, 8-án viszont már javuló tendenciát fog mutatni, a hőmérséklet 23 fok lesz, szombaton és vasárnap 25, illetőleg 26 fok, szombaton már magas UV-sugárzás értékeket figyelmeztet bennünket az oldal. A felhős idő az nagyjából meg fog maradni, de ez nem gátolja meg abban a jövő hetet, hogy már 28 fokos kvázi nyárias hőséggel induljon majd. Na de ennyire még felesleges előre szaladni, ott még nem tartunk. Most egy kis lehűlés fog következni, holnap 19 fokig megyünk csak fel, és egy kis eső is előfordulhat a betörő hidegfronti hatás következtében.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ne felejtjétek, ma 19 órától itt Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban az Antré Színtársulat szervezésében ismét beugró improvizációs est lesz, melynek vendégelőadója a mai esten Janklovics Péter lesz. Május 12-én, azaz kedden 18 órától Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében ismét Kultúrkortyok Szabad Egyetem előadás lesz. Ezúttal Radics Tamás túravezető ad elő, Taskenttől az Araltóig Üzbegisztán címmel. Az előadás díjtalan belépés mellett megtekinthető. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 8-án, azaz pénteken lesz vetítés, három premier várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Bálna Dal című animációs családi kalandfilm, 18 órától az Ördög Prádát visel második része következik, Meryl Streep-el, Emily Blunt-tal, Anne Hathaway-jel és Stanley Tucci-val a főszerepekben. Majd 8:30-től ismét egy premier jön, a Mortal Kombat második része.
0: Még több helyi program a pakseffen.hu-n.

0: Max FM slágereivel. Rablóból elég lehet 40. De a Max FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Max FM-en.
1: Ugye nem felejtettétek el, hogy szombat délután 3 és 6 között top 50? A lista már a nyakunkon, az előkészületek javában zajlanak, és jöhet egy kulisszatitok, többek között Hypaton, Out of My Head című dala. Itt lesz nálam.

0: azt jó szívvel ajánlom. Ez pedig még csak egy kis kóstoló volt az étlapról. Szombat délután 3-kor jön a teljes lista.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.

0: reklám. Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
3: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Ez volt Loi és a 2024-es The Way I Want It. És már megyünk is tovább, én nem törjük meg ennek a májusi délutánnak a lendületét. Bryan Adams következik, ugyanis 2019-ből fogjátok hallani a Shine a Light című számot. Let's go!

Ez volt Enrique Iglesias és a 2017-es Subemela Rádió. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi következik a hír összefoglalóval, de aztán mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boté és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
4: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
5: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátságút 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
4: Anya, ugye hazavisszük.
6: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság. A GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Az MTI-nek küldött elemzés megfogalmazza, a népesség számának alakulása gazdasági szempontból létfontosságú, mivel meghatározza a foglalkoztatottak számát, az adóbevételek nagyságát, a nyugdíjkiadások összegét és például egészségügyi kiadások jövőbeli alakulását is. Az elemzők ismertetik, Magyarországon egy nő élete során átlagosan 1,3 gyereket szül, ami jobb arány, mint a V3-as országok, Szlovákia, Lengyelország és Csehország átlaga, de így is jelentősen elmarad a népesség fenntartásához szükséges 2,1-es értéktől. Emiatt Magyarország népessége évről évre csökken, és az elmúlt években az újszülöttek aránya is csökkenni kezdett a népességen belül. A folyamat 4-5 évvel később kezdődött el nálunk, mint a V3-ak esetében, és az előregedés felgyorsulását jelzi. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érzékelni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium az MTI-vel. Azt írták, hogy a 4-2-es magnitudójú földrengés a horvát-szerb határnál a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól mintegy 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az obszervatórium. A tavalyi évhez hasonlóan idén májusban is meghirdeti a DC Dunakom ZRT a Kaszára Kapára Paks programot, melynek keretében kijelölnek egy napot, amikor várják a paksi lakosságot, hogy együtt dolgozzanak velük, kiemelten a parkfenntartó kollégáikkal, és részt vegyenek a zöld felületek gondozásában. A közelgő városnapja, valamint az idő rövidsége miatt az önkéntes napot most május 11-én hétfőn tudják megtartani, de tervei között szerepel, hogy ősszel egy szombati napra is meghirdetik, hogy mindenki számára lehetőséget tudjanak biztosítani a részvételre. Május 11-én a munkát a vezetőség osztja majd ki, illetve kezdi meg, és a műszakot is ők zárják majd, miután végeztek az aznapra kijelölt közölt feladatokkal. Ezen a napon az irodisták is kinn lesznek a park fenntartókkal, és együtt készítik fel az űrgemező területét a közelgő rendezvényre. A programot kifejezetten azért hirdették meg, hogy a lakosság is lássa, mennyi tervezést, milyen pontosságot és mennyi munkát igényel a város rendben tartása. A nap során lehetőséget biztosítanak arra, hogy bármiről kérdezhessék a szakembereiket, és így láthassanak bele mélyebben abba, hogyan is működik a zöld területek fenntartása, a parkok gondozása. A programra május 11-én hétfőn reggel 7 órára várják az érdeklődőket Pakson, a DC Dunakom Kölesdi út 46 szám alatt található telephelyén.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
7: Itthon is kikapott az elődöntőben az ASE, így a címvédő Olaj egy lépésre került a döntőtől. Kedden este hazai pályán fogadta a Szolnokot az atomerőmű ESE. A találkozó elején 18-9-re elhúztak a vendégek, de aztán állva hagyták a paksiak az Olajt egy 14-0-ás rohammal. Onnantól kezdve Eilingsfeldék irányítottak, de messze volt még a vége. A félidő előtti véghajrában elvesztette legeredményesebb játékosát az ASE Edoson van személyében, aki második technikai ágy gyűjtötte be, így az öltözőbe kényszerült, amit döntőnek bizonyult. A második félidő is nagyon szoros küzdelmet hozott, a parás hangulatú találkozót végül 82-87-re nyerte a Szolnoki Olaj. A találkozót Kostas Fleverakis, a paksi kosarasok vezető edzője is értékelte.
8: I'll be shorter than ever. I would like to congratulate both teams, our Szolnoki players for the win.
9: Gratulálok mindkét csapatnak, úgy érzem nagyon keményen küzdöttek ma a fiúk, de ezen a Edoson van kiállítását követően nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Mindent beleadtunk, ezért büszke is vagyok a játékosaimra.
8: But okay, they gave everything, I'm very proud of them, and it's better to stay on that.
7: A párharcban 2-0-ra vezet az Olaj, folytatás pénteken Szolnokon. Kaposvári sikerével a Falkó is a döntő kapujában van, ő is 2-0-ra vezeti a párharcot.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
10: A pontos idő 16 óra 5 perc, május 6-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Switch Disco-tól és Tones and I-tól következik a Hideaway 2025-ből. Let's go!
0: És most egy újabb

Ez volt Tom Grennan és a 2025-ös Shadowboxing. Nos, május 6-a van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Ivett, Frida, Friderika, János, Tamara, Ida, Judit és Ditta nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ön névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Purple Disco Machine-é a szó, Fire and Ice. Ez következik 2025-ből.

Calvin Harris és Dragon Bowman ikonikus duóját hallottátok, ez volt a Lovers in a Past Life 2024-ből. Nos, még két track következik, egy Topiktól és A7S-től, egy pedig Ákostól, utána pedig egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán már jövök is vissza zenékkel, és folytatódik a fantasztikus májusi délutánunk. De szó most Topiké és A7S-é. 2019-ből jön a Breaking Me.

0: a Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Dexoblock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
5: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
7: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. tömítésgyár.hu.
0: Reklámot hallottatok.

Jamie N. Commons és Kungs közös trackje szólt a 2016-os Don't You Know. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Két magyar vonatkozású tudományos hírrel is érkezem majd, ugyanis magyar űrmisszió indulhat a Holdhoz, és 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel már ausztrál kutatók foglalkoznak, miközben az egyik repülőgép gyártó azon van, hogy 15 éven belül kijöjjön az első zéró kibocsátású repülőgéppel. Egy éves évfordulója okán újra vizsgálták a szakértők, hogy miért maradt áram nélkül az ibériai félszigeten tavaly 60 millió ember. Érdekes okokat hoztak nyilvánosságra, és dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban. Ezekkel mind foglalkozunk, valamint azzal, hogy immár biztosan bebizonyosodott, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
5: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
7: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8, telefonszám 74-es körzet 512-234, Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Észszerű árképzés sürgetett a turisztikai ágazatban. Andrej Plenković horvát kormányfő a turizmusfejlesztési tanács keddi ülésén Zágrábban. Megfogalmazása szerint ez az idei szezon egyik kulcskérdése, írja az MTI. Az ülésről készült beszámoló szerint Plenković emlékeztetett arra, hogy a horvát statisztikai hivatal adatai alapján áprilisban az éves infláció 5,8% volt. Hangsúlyozta, ügyelni kell arra, hogy a szolgáltatások drágulása ne járuljon hozzá az infláció további növekedéséhez. A miniszterelnök szerint az árpolitikát és a szolgáltatások minőségét kell a legfontosabb szempontnak tekinteni. Rámutatott, az ágazat jó működése mellett az államnak, a gazdaságnak és a társadalomnak is hasznot kell húznia a turisztikai szezonból. Plenković emlékeztetett arra, hogy a külföldi turistákból származó tavalyi bevétel 15,3 milliárd euró volt, 2%-kal több az előző évinél. A közel-keleti válság kapcsán a repülőjegyárak globális emelkedésére és a kereslet átrendeződésére is felhívta a figyelmet. Szerinte ez lehetőséget adhat arra, hogy Horvátország több turistát vonzon, ehhez azonban versenyképes árakra és jó minőségű szolgáltatásokra van szükség. A közelgő május 14-16 közötti hétvégén több nagy rendezvény is lesz a városban, ami a Paksi Közlekedési Kft. Szolgáltatásait is érinteni fogja. A busztársaság az útlezárások miatt forgalmi rendváltozással, a késő esti koncertek miatt meghosszabbított menetrenddel és a háromnapos rendezvénysorozat miatt különleges, csak a rendezvények idején érvényes jeggyel készül, mellyel egy normál napi jegyáráért három teljes napon át korlátlanul vehetik igénybe a helyi közösségi közlekedést. Ezekkel kapcsolatosan további információ a paksbusz.hu weboldalon olvasható. Nyárköszöntő utcabált szerveznek Pakson a Dunaparti gesztenye soron a hétvégén. Az ingyenesen látogatható rendezvényre várják a paksiakat és a környékbelieket. A retro zenét DJ Pajero szolgáltatja majd, a helyszínen büfé fog üzemelni. A programra május 9-én szombaton este 7 órától várnak mindenkit. Újabb drogdílereket fogtak el a rendőrök a napokban, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozás egy 34 éves tolnai férfi ellen indult, akiről információt szereztek, hogy drogot árul. A rendőrök látókörébe került egy 40 éves szekszárdi férfi is, aki kapcsolatba hozható a kábítószerkereskedelemmel. A szekszárdi férfit januárban egy közúti ellenőrzéskor fülelték le először, kocsiában kábítószergyanús zöld növényi törmeléket, fehér, kristályos port és a porciózáshoz használható eszközöket találtak. A vizsgálatok szerint a sofőr drogot fogyasztott, így kábítószer birtoklásán kívül járművezetés bódult állapotban bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene, és bevonták a vezetői engedélyét. Az autópálya rendőrök a napokban az M6-os stráda Dunaszentgyörgyi pihenőjében ellenőrizték a párost. Az egyik ülés alatt a 34 éves férfi táskájában több mint 300 g fehér port találtak, a gyors teszt szerint kábítószert. A táskában voltak még drogfogyasztáshoz használható eszközök is. A kocsit a 40 éves férfi vezette, annak ellenére, hogy nem volt jogosítványa. A nyomozók mindkét férfit őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság elrendelte a 34 és a 40 éves díler letartóztatását, így rács mögül várják ügyük folytatását.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
9: A pontos idő 17 óra 4 perc, május 6-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább még hozzá, hogy azt beígérhetem az előző óra végén. Rehabé lesz az első track jó, a 2024-ben jön a Believe Shooting Star című track. Let's go!
4: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 27 Celsius fok van odakint, felhős időnk van, időről időre egy kis felhő eltakarja a napot. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél, illetve marad a szeles nyáriasan meleg idő, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Sárga figyelmeztetés van kiadva viszont zivatarra, itt-ott az országban előfordulhatnak most már esőzések. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap 7-e lesz csütörtök, és szintén esőre figyelmeztet bennünket az oldal, ugyanis hidegfronti hatás tör be az országba erős széllel, és kicsit lerontja nekünk a szitut. 20 fok lesz csak a napi csúcshőmérséklet, egy kis cidrire számítsatok, legalábbis az előző napok képest feltétlenül. Ugyanakkor péntektől kezdve kezdünk visszaépülgetni lassan. A hétvége már nagyon-nagyon kellemes szellemben fog lezajlani, bár szombaton a magas UV-sugárzás értékekre figyelmeztet bennünket az oldal. Péntek, szombat, vasárnap is úgy tűnik, hogy némileg felhős időben lesz részünk, de ettől függetlenül vasárnap már 26 foknak örülhetünk, a jövő hét pedig egészen nyáriasan indul 28 fokos hőséggel. Na de ennyire még ne szaladjunk előre, most még egyelőre át kell vészelnünk a holnapi hidegfronti hatást, erős szélre számítsatok, egy kis csapadék is képbe jöhet, illetve 20 fok lesz csak a napi csúcshőmérséklet holnap.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ne felejtjétek, ma 19 órától itt Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban ismét beugró improvizációs színház várja a szórakozni vágyókat az Antré Színtársulat rendezésében. Az est vendége ezúttal Janklovics Péter lesz. Május 12-én, azaz kedden 18 órától Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében ismét Kultúrkortyok Szabad Egyetem előadás várja az érdeklődőket. Ezúttal Radics Tamás túravezető előadását hallgathatjátok meg Taskenttől az Araltóig Üzbegisztán címmel díjtalan belépés mellett. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 8-án, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Bálnadal című animációs családi kalandfilm. 18 órától az Ördög Prádát visel második része következik Meryl Streep-el, Anne Hathaway-el, Emily Blunt-tal és Stanley Tucci-val a főszerepben. 8 óra 30 percről pedig ismét egy premier következik, a Mortal Kombat második része.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

21 Pilots-tól hallhattátok a Shy Away-t 2021-ből. És én ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Graca Levente vagyok, és holnap egyrészt déltől egyig találkozunk a Best of kedvencek órámban, másrészt pedig utána 2-től 6-ig is a tiétek vagyok. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre, közölte a cégcsoport kedden az MTI-vel. A vasúttársaság az országgyűlés május 9-ai alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít a következő hétvégén. Ezért a MÁV csoport azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyeket időben, elővételben váltsák meg a MÁV Plus applikációban, vagy online a jegy.mav.hu oldalon. A keleti, nyugati és déli pályaudvaron és Kelenföld állomáson egész nap utasmenedzserek kisegítik a tájékoztatást és a forgalom lebonyolítását. A helyi egyes vonatok esetében a foglaltságok függvényében bővítik a kapacitást, jelezte a MÁV. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érzékelni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium az MTI-vel. Azt írták, hogy a 4-2-es magnitudójú földrengés a horvát-szerb határnál a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól mintegy 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 14:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az obszervatórium. A tavalyi évhez hasonlóan idén májusban is meghirdeti a DC Dunakom ZRT a Kaszára Kapára Paks programot, melynek keretében kijelölnek egy napot, amikor várják a paksi lakosságot, hogy együtt dolgozzanak velük, kiemelten a parkfenntartó kollégáikkal, és részt vegyenek a zöld felületek gondozásában. A közelgő városnapja, valamint az idő rövidsége miatt az önkéntes napot most május 11-én hétfőn tudják megtartani, de tervei között szerepel, hogy ősszel egy szombati napra is meghirdetik, hogy mindenki számára lehetőséget tudjanak biztosítani a részvételre. Május 11-én a munkát a vezetőség osztja majd ki, illetve kezdi meg, és a műszakot is ők zárják majd, miután végeztek az aznapra kijelölt feladatokkal. Ezen a napon az irodisták is kinn lesznek a parkfenntartókkal, és együtt készítik fel az űrgemező területét a közelgő rendezvényre. A programot kifejezetten azért hirdették meg, hogy a lakosság is lássa, mennyi tervezést, milyen pontosságot és mennyi munkát igényel a város rendben tartása. A nap során lehetőséget biztosítanak arra, hogy bármiről kérdezhessék a szakembereiket, és így láthassanak bele mélyebben abba, hogyan is működik a zöld területek fenntartása, a parkok gondozása. A programra május 11-én hétfőn reggel 7 órára várják az érdeklődőket Pakson, a DC Dunakom Kölesdi út 46 szám alatt található telephelyén.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Itthon is kikapott az elődöntőben az ASE, így a címvédő olaj egy lépésre került a döntőtől. Kedden este hazai pályán fogadta a Szolnokot az atomerőmű SE. A találkozó elején 18-9-re elhúztak a vendégek, de aztán állva hagyták a paksiak az olajt egy 14-0-ás rohammal. Onnantól kezdve Eilingsfeldék irányítottak, de messze volt még a vége. A félidő előtti véghajrában elvesztette legeredményesebb játékosát az ASE Edoson van személyében, aki második technikai ját gyűjtötte be, így az öltözőbe kényszerült, amit döntőnek bizonyult. A második félidő is nagyon szoros küzdelmet hozott, a parás hangulatú találkozót végül 82-87-re nyerte a szolnoki olaj. A találkozót Kostas Fleverakis, a paksi kosarasok vezetőedzője is értékelte.
6: I'll be shorter than ever. I would like to congratulate both our teams, our Szolnok players for the win.
7: Gratulálok mindkét csapatnak, úgy érzem, nagyon keményen küzdöttek ma a fiúk, de ezen a Edoson van kiállítását követően nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Mindent beleadtunk, ezért büszke is vagyok a játékosaimra.
6: But okay, they gave everything, I'm very proud of them, and it's better to stay on that.
5: A párharcban 2-0-ra vezet az olaj, folytatás pénteken Szolnokon. Kaposvári sikerével a Falkó is a döntő kapujában van, ő is 2-0-ra vezeti a párharcot.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: bemutatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
2: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság. A GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban, Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Az MTI-nek küldött elemzés megfogalmazza, a népesség számának alakulása gazdasági szempontból létfontosságú, mivel meghatározza a foglalkoztatottak számát, az adóbevételek nagyságát, a nyugdíjkiadások összegét és például egészségügyi kiadások jövőbeli alakulását is. Az elemzők ismertetik, Magyarországon egy nő élete során átlagosan 1,3 gyereket szül, ami jobb arány, mint a V3-as országok, Szlovákia, Lengyelország és Csehország átlaga, de így is jelentősen elmarad a népesség fenntartásához szükséges 2,1-es értéktől. Emiatt Magyarország népessége évről évre csökken, és az elmúlt években az újszülöttek aránya is csökkenni kezdett a népességen belül. A folyamat 4-5 évvel később kezdődött el nálunk, mint a V3-ak esetében, és az előregedés felgyorsulását jelzi. A közelgő május 14-16 közötti hétvégén több nagy rendezvény is lesz a városban, ami a Paksi Közlekedési Kft. Szolgáltatásait is érinteni fogja. A busztársaság az útlezárások miatt forgalmi rendváltozással, a késő esti koncertek miatt meghosszabbított menetrenddel és a háromnapos rendezvénysorozat miatt különleges, csak a rendezvények idején érvényes jeggyel készül, mellyel egy normál napi jegyáráért 3 teljes napon át korlátlanul vehetik igénybe a helyi közösségi közlekedést. Ezekkel kapcsolatosan további információ a paksbusz.hu weboldalon olvasható. Hamarosan korszerűsödhet a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ színháztermének világítása, adta hírül kedden közösségi oldalán Berlinger Attila, a város polgármestere. A városvezető közölte, a versenyképes járások program révén most lehetőségük van a közel 20 éve beüzemelt, folyamatosan cserére szoruló, nagy fogyasztású és költséges halogénlámpákat kiváltani modern, energiatakarékos ledizzókkal. Hozzátette, a Kulturális Központ szakembereinek javaslata mentén alakítják ki a műszaki paramétereket, ami alapján a beszerzés elindítható. Erre vonatkozóan az egyeztetések kedden elkezdődtek, írta Berlinger Attila. A polgármester hangsúlyozta, a cél, hogy már idén javuljon a színházi élmény Szekszárdon, mindemellett pedig jelentősen csökkenjen az intézmény energiafelhasználása. Kitelepülésekkel várta a rendőrség a majálisozókat a vármegye településein, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Szekszárdon a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztálya és bűnmegelőzési alosztálya interaktív programokkal készült. Az érdeklődők vízjátékokkal tehették próbára tudásukat, a kressz szerencsekeréknél közlekedési helyzetekre vonatkozó kérdésekre válaszolhattak, míg a biztonsági övszimulátor valósághű élményen keresztül mutatta be a passzív biztonsági eszközök jelentőségét. A fiatalabb korosztálynak különösen népszerű volt a kerékpáros ügyességi pálya, játékos környezetben gyakorolhatták a biztonságos közlekedést. Nagymányokon szintén nagy érdeklődés kísérte a rendőrségi standot. A gyermekek játékos bűnmegelőzési feladatokat oldhattak meg, ügyességi játékokban vettek részt, miközben a szakemberek hasznos tanácsokkal látták el őket a mindennapi biztonság témájában. A program célja az volt, hogy már fiatalkorban tudatosítsa a veszélyhelyzetek felismerésének és elkerülésének fontosságát. A rendezvénysorozat május 3-án Pakson folytatódott, ahol szintén bűn és baleset megelőzési kitelepüléssel várták az érdeklődőket. A résztvevők ott is közvetlenül kérdezhettek a rendőröktől, valamint tájékoztatást kaphattak a biztonságos közlekedésről és a vagyonvédelem alapvető szabályairól. A kezdeményezés célja minden helyszínen az volt, hogy a majális jó hangulata mellett a biztonságtudatosság is erősödjön, és a résztvevők hasznos, a mindennapokban is alkalmazható ismeretekkel gazdagodjanak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pakseffm slágereivel. Pakseffm. Összeköt.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Észszerű árképzés sürgetett a turisztikai ágazatban. Andrej Plenković horvát kormányfő a turizmusfejlesztési tanács keddi ülésén Zágrábban. Megfogalmazása szerint ez az idei szezon egyik kulcskérdése, írja az MTI. Az ülésről készült beszámoló szerint Plenković emlékeztetett arra, hogy a horvát statisztikai hivatal adatai alapján áprilisban az éves infláció 5,8% volt. Hangsúlyozta, ügyelni kell arra, hogy a szolgáltatások drágulása ne járuljon hozzá az infláció további növekedéséhez. A miniszterelnök szerint az árpolitikát és a szolgáltatások minőségét kell a legfontosabb szempontnak tekinteni. Rámutatott, az ágazat jó működése mellett az államnak, a gazdaságnak és a társadalomnak is hasznot kell húznia a turisztikai szezonból. Plenković emlékeztetett arra, hogy a külföldi turistákból származó tavalyi bevétel 15,3 milliárd euró volt, 2%-kal több az előző évinél. A közel-keleti válság kapcsán a repülőjegyárak globális emelkedésére és a kereslet átrendeződésére is felhívta a figyelmet. Szerinte ez lehetőséget adhat arra, hogy Horvátország több turistát vonzon, ehhez azonban versenyképes árakra és jó minőségű szolgáltatásokra van szükség. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érzékelni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium az MTI-vel. Azt írták, hogy a 4-2-es magnitudójú földrengés a horvát-szerb határnál a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól mintegy 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az obszervatórium. A tavalyi évhez hasonlóan idén májusban is meghirdeti a DC Dunakom ZRT a Kaszára Kapára Paks programot, melynek keretében kijelölnek egy napot, amikor várják a paksi lakosságot, hogy együtt dolgozzanak velük, kiemelten a parkfenntartó kollégáikkal, és részt vegyenek a zöld felületek gondozásában. A közelgő városnapja, valamint az idő rövidsége miatt az önkéntes napot most május 11-én hétfőn tudják megtartani, de tervei között szerepel, hogy ősszel egy szombati napra is meghirdetik, hogy mindenki számára lehetőséget tudjanak biztosítani a részvételre. Május 11-én a munkát a vezetőség osztja majd ki, illetve kezdi meg, és a műszakot is ők zárják majd, miután végeztek az aznapra kijelölt feladatokkal. Ezen a napon az irodisták is kint lesznek a parkfenntartókkal, és együtt készítik fel az űrgemező területét a közelgő rendezvényre. A programot kifejezetten azért hirdették meg, hogy a lakosság is lássa, mennyi tervezést, milyen pontosságot és mennyi munkát igényel a város rendben tartása. A nap során lehetőséget biztosítanak arra, hogy bármiről kérdezhessék a szakembereiket, és így láthassanak bele mélyebben abba, hogyan is működik a zöld területek fenntartása, a parkok gondozása. A programra május 11-én hétfőn reggel 7 órára várják az érdeklődőket Pakson, a DC Dunakom Kölesdi út 46 szám alatt található telephelyén.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Itthon is kikapott az elődöntőben az ASE, így a címvédő Olaj egy lépésre került a döntőtől. Kedden este hazai pályán fogadta a Szolnokot az atomerőmű ASE. A találkozó elején 18-9-re elhúztak a vendégek, de aztán állva hagyták a paksiak az Olajt egy 14-0-ás rohammal. Onnantól kezdve Eilingsfeldék irányítottak, de messze volt még a vége. A félidő előtti véghajrában elvesztette legeredményesebb játékosát az ASE Edoson van személyében, aki második technikai ágy gyűjtötte be, így az öltözőbe kényszerült, ami döntőnek bizonyult. A második félidő is nagyon szoros küzdelmet hozott, a parás hangulatú találkozót végül 82-87-re nyerte a Szolnoki Olaj. A találkozót Kostas Fleverakis, a paksi kosarasok vezetőedzője is értékelte.
2: I'll be shorter than ever. I would like to congratulate both teams, our Szolnoki players for the win.
3: Gratulálok mindkét csapatnak, úgy érzem, nagyon keményen küzdöttek ma a fiúk, de ezen a Edoson van kiállítását követően nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, mindent beleadtunk, ezért büszke is vagyok a játékosaimra.
2: But okay, they gave everything, I'm very proud of them, and it's better to stay on that.
1: A párharcban 2-0-ra vezet az olaj, folytatás pénteken Szolnokon. Kaposvári sikerével a Falkó is a döntő kapujában van, ő is 2-0-ra vezeti a párharcot.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: FM. A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal lesz dolgunk. Képzeljük el azt, hogy itt Magyarországon egy dél-koreai színház tart előadást, és még gond és probléma, valamint nyelvi akadályok nélkül végig tudjuk nézni az egyébként színvonalas és nem mindennapi előadást. Nos, dél-koreai tudósok azt mondják, hogy ez a tervük, méghozzá mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel, amelyekkel áttörhetik a nyelvi korlátokat, hogy miről van szó, erről is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, erről is szó lesz. Egy évvel ezelőtt történt, hogy teljes sötétségbe borult az ibériai félsziget 2025 áprilisában. 60 millió ember maradt áram nélkül. Az évforduló apropóján a szakértők újra elemezték a miérteket, és érdekes okokat találtak, erről is szó lesz. 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és emellett van egy másik jó hírem is, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése, a kutatók ma már egészen mást állítanak. És magazinunk vége felé szó lesz azokról a különleges átkelő helyekről is, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építettek. Egyébként az utóbbi napokban óriási szenzáció volt, hogy egy 2 évvel ezelőtt épült ilyen hídon végre átkelt egy orángután. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, és már is mondom, hogy mivel kezdjük hazai siker sztorival, 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor, az országban egyedülálló laboratóriumot a Szegedi Tudományegyetemen alakítottak ki. A vizsgálati hely évente 600, illetve 700 beteg ellátására is alkalmas, adta hírül a HVG tudományos rovata. A mágneses katéter navigációval működő elektrofiziológiai szívkatéteres beavatkozásokra alkalmas laboratórium megnyitása után az egyetemen 5 műtőben tudják ellátni a szívritmus zavarban szenvedő vagy intervenciós kardiológiai beavatkozást igénylő betegeket. Csak hogy értsük, hogy milyen jelentősége van a dolognak, Európában mindössze 35 helyen alkalmaznak ilyen robotizált navigációs technológiát, amelynek lényege, hogy a katéter irányítását nem mechanikus robotkarok végzik, hanem egy számítógép vezérelt, külső mágneses tér szabályozza a katéter hegyének a pozícióját. A páciens két oldalán elhelyezett külső mágnesek a mellkas térségében kontrollált mágneses teret hoznak létre, erősségének és irányának változtatásával mozgatható a katéter hegye, amelyben egyébként 3 apró mágnes helyezkedik el. A robot navigációs katéteres eljárást egyébként valamennyi szívritmus zavar kezelése során alkalmazzák, az eddigi eredmények alapján különösen kamrai ritmus zavarok esetén érdemes használni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a finoman és stabilan irányítható katéternek köszönhetően a hagyományos megoldáshoz képest alacsonyabb a szövődmények száma. Egyébként a számítógépes rendszer lehetővé teszi azt is, hogy a beavatkozást végző szakember az internet segítségével specialistákkal konzultáljon. A Szegedi Tudományegyetem szerint az új labornak komoly szerep jut a kutatásban, és fontos tudni és megérteni azt is, hogy a mágneses térrel mozgatható eszköz a beszűkült vagy elzáródott erek megnyitására is tökéletesen alkalmas.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan fog...

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: 2026 áprilisában egy éves évfordulója volt annak, hogy teljes sötétségbe borult az ibériai félsziget, ebből az alkalomból pedig több tudományos kör is újra elemezte az akkor történteket. Spanyolországban és Portugáliában is ugye hosszú időre leálltak akkor, 2025. április 28-án egészen pontosan a villamosenergia rendszerek, bár akkor a spanyol hatóságok azt kommunikálták, hogy a hirtelen változó extrém hőmérséklet okozhatta a rendszerek összeomlását, és vita alakult ki a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban is. A frissen publikált elemzés szerint viszont az eseménynek ennél jóval összetettebb okai voltak. Vizsgáljuk meg ezt tudományos szempontból. A 60 millió embert érintő áramszünet miatt több repülőjárat is kimaradt, leállt a tömegközlekedés, nem lehetett bankkártyával fizetni, sem készpénzt felvenni. Az olyan kiemelt fontosságú intézmények, mint a kórházak, a spanyol egészségügyi minisztérium szerint a kiegészítő villamosrendszerekre támaszkodtak a leállás idején. A szakértők szerint számos tényező közrejátszott az ellátási krízis létrejöttében, nem csak az időjárás, hanem többek között a feszültség és a meddő teljesítmény szabályozás hiányossága is. Ez elméletileg a villamos hálózatok hatékonyságának a növelését segítené. Ezen kívül az oszcillációk, azaz a kilengések és a feszültség szabályozási gyakorlatok közötti különbségek, valamint a gyors teljesítménycsökkenések, illetve az egyenetlen stabilizációs képességek voltak az okok, ami miatt 60 millió ember áram nélkül maradt. A feszültségingadozás és az oszcillációs jelenségek után egyébként sok erőmű, különösen a napelemrendszerek inverterei automatikusan leálltak. Egyszerűen lekapcsolódtak a hálózatról, ami további lekapcsolásokhoz vezetett. Ezek alapján, a jelenségek alapján a szakértők azonosították az áramtermelők védelmi beállításainak és terveinek működését is, illetve elemezték a helyreállítási szakasz lépéseit. Az esemény egyik súlyos kiváltó oka az volt, hogy az Európai Uniós rendszer üzemeltetési útmutatójában meghatározott 380, illetve 420 kilovoltos harmonizált feszültségtartomány helyett a korábbi spanyol szabályok megengedték, hogy az áramszolgáltatók magasabb feszültségen működtessék a hálózatot. Így a generátorok 435 vagy akár 440 kW áramot is termelhettek, ami miatt a rendszerben túl kevés tartalék maradt, ráadásul a hálózatokat túl is terhelte az ilyen mértékű áramelőállítás. A másik komoly probléma a villamosenergia rendszerben kialakuló oszcillációk nem megfelelő monitorozása volt. Az oszcilláció, vagyis a rezgés, az ingadozás alatt egy fizikai rendszer állapotának vagy pozíciójának időben ismétlődő periódusos változását értjük egy egyensúlyi helyzet körül. Az elemzés egy olyan európai szinten összehangolt speciális technológiát javasol, amely gyorsabban képes jelezni az áramellátás problémáit. Összességében tehát az imént felsorolt mindegyik tényező fontos volt abban, és szerepet játszott, hogy 60 millió embert áramszünet ért egyik pillanatról a másikra 2025 áprilisában. Egyébként így végig nézve, olvasva, hallgatva az elemzéseket, talán egy kicsit betekintést nyertünk abba, hogy a maga nemében mennyire bonyolult, pontosan, precízen felépített az áramellátás a világon, és milyen sok mindenre kell figyelniük a szakembereknek.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: a PaksFM.
1: PaksFM.
2: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, de előtte nézzünk körül. Mondhatnám azt is, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegek világában, de úgy is felvezethettem volna a következő hírt, hogy színházba fogunk menni, ugyanis dél-koreai kutatók most abban reménykednek, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegekkel áttörhetik a nyelvi falakat és akadályokat kimondottan a dél-koreai színházakban. A mesterséges intelligenciával működő szemüvegek ugyanis új korszakot hozhatnak akár ezen a területen is. A producerek és a kulturális döntéshozók egyaránt bíznak abban, hogy ez az új megoldás segít a koreai előadásokat világszerte közönség elé vinni, csak úgy, mint ahogy a dél-koreai K-popot is globális sikerre vitték. No, de nézzük meg, hogy pontosan miről van szó. Azt már az elmúlt években megszoktuk, hogy bizonyos mozi előadásokhoz úgynevezett 3D-s szemüvegeket adnak, Dél-Koreában pedig mesterséges intelligencia alapú szemüvegeket oszthatnak bizonyos színházakban. Olyan nézők számára osztanák a szemüvegeket, akik nem értik a dél-koreai nyelvet. Ilyenkor a felhasználó kiválaszthatja azt, hogy milyen nyelven szeretné úgymond olvasni, illetve hallani az előadást, beállíthatja a betűméretet is, és azt is meghatározhatja, hogy a lencséken hol jelenjen meg a szöveg. Egyébként a szemüveg nem tükörfordítást ad, hanem amikor a színészek beszélni kezdenek, ez a bizonyos mesterséges intelligencia alapú program kulcsszavakat figyel, majd a megfelelő fordítást illeszti a párbeszédhez, így a néző zökkenőmentesen követheti az eseményeket a színpadon. A szemüvegek technológiáját egy koreai startup fejlesztette ki, amely eredetileg hallássegítő eszközöket kívánt készíteni, majd tavaly módosította a szoftverét színházi használatra. Az ő rendszerüket egy kínai partner integrálja a szemüvegekbe, amely a hardvert is gyártja. Elképesztő, ugye, hogy hardvert kapcsán a nagy számítógépek jutnak, a nagy dobozos számítógépek az eszünkbe. Nem egy egyszerű mesterséges intelligencia alapú szemüveg akár. Hát ennyit a színházi, a külföldi színházi élményekről. Most nézzünk még rá arra, amikor ráengedték a napfényt a műanyagokra ausztrál kutatók, egy olyan megoldást dolgoztak ki, amivel már szobahőmérsékleten is könnyen fel lehet bontani a műanyagok szénhidrogén láncait. A műanyagok ugyanis lényegében hosszú szén- és hidrogénláncok. Az ausztrál kutatók a vizsgálatuk során arra jutottak, hogy speciális fotokatalizátor anyagok segítségével, amelyek a napfény hatására dolgoznak, viszonylag alacsony hőmérsékleten lehet feldarabolni ezeket a láncokat. Ennek köszönhetően a hulladékból viszonylag kevés energia segítségével lehet tiszta hidrogént előállítani, ami a zöld átállás egyik legfontosabb anyaga. Műanyag hulladékból hidrogén, azt mondják tehát az ausztrál kutatók, hogy ez a megoldás. Egyébként több tudományos labban publikált tanulmány szerint a közelmúltban végzett kísérletek azt mutatják, hogy a műanyag feldolgozásában óriási potenciál van, mint ismert, nemrég amerikai kutatóknak sikerült üzemanyagot előállítaniuk belőle. Írta meg a HVG tudományos rovata.
2: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: 15 éven belül jön az első zéró kibocsátású repülőgép, és nem a gyenge jellem felel a cukoréhségért, hanem egy baktérium, írja az érdekesvilág.hu. Nézzük meg ezt a két új tudományos hírt. Kezdjük a repülőgépekkel. Az Airbus jelentette be, hogy zéró kibocsátású hidrogén meghajtású repülőgépek tervezésébe kezdett. Az európai repülőgép gyártó vállalat 15 éven belül szeretné elindítani az első járatot. A hidrogénhajtású gépek működése során kizárólag vízgőz keletkezik. A tömeges használatuk előtt azonban még hatalmas infrastruktúrális beruházásokra van szükség a repülőtereken. Az egyik modellt turbóventilátoros motorral fogják felszerelni. Ez a gép 120, illetve 200 fő közötti személy szállítására lesz majd képes, és több mint 2000 tengeri mérföldet tud majd leszállás nélkül repülni. Az üzemanyagul szolgáló folyékony hidrogénnel tulajdonképpen egy úgynevezett módosított gázturbinás motort fognak alkalmazni, ami sugárhajtómű üzemanyag helyett hidrogénnel fog működni. A második modell hasonló technológia mentén fog működni, de kevesebb utas szállítására és mindössze 1000 tengeri mérföld megtételére lesz képes. A harmadik modell pedig radikálisan különbözik a már megszokott repülőgépek kinézetétől, ugyanis a 200 fő szállítására képes járműnél a szárnyak konkrétan beleolvadnak a repülő testébe. Előttem van a fényképe ennek a modellnek, valahogy úgy tudnám elmagyarázni, hogy olyan, minthogyha a szárnyait így hátrafelé csapná, ahogy azt a madaraknál szoktuk látni. A levegőből térjünk vissza a földre, és beszéljünk a problémáinkról. Van egy jó hírem, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben élő mikroorganizmusok, köztük bizonyos bakteroides fajok aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Úgy tűnik, hogy a mikrobiális egyensúlytalanság a GLP-1 hormon jelátvitelét is érinti, és ezzel idegi jutalmazó köröket is modulál, amelyek a cukorfogyasztáshoz kapcsolódnak. Akkor tudjuk pontosan megérteni ezt a működést, mondják a szakértők, ha tudomásul vesszük és megértjük, hogy különbség van az éhség és a sóvárgás között. A fiziológiás éhség energia és tápanyag hiány jelzése, amelyet hormonális és idegi visszacsatolások finoman szabályoznak. Ezzel szemben a sóvárgás specifikus inger, tipikusan gyorsan elérhető magas cukor és zsírtartalmú élelmiszerek iránti vágy, amelyet a jutalmazási rendszer túlhangoltsága és a bél kötőjel agytengely jelzései is felerősíthetnek. A sóvárgás így részben tanult viselkedés, részben pedig biokémiai és mikrobiális eredetű jelenség. No de milyen jelek utalhatnak a mikrobiom eredetű cukoréhségre? Nos, az ismétlődő, nassolásba torkolló cukorvágy, különösen esténként, az antibiotikum kúra utáni étkezési preferencia váltás, amikor például azt mondogatjuk, hogy mostanában mindig édességet kívánok, vagy az ingadozó energiaszint, a délutáni beroskadás, így is mondják a szakértők, valamint a rövid alvás és a stressz, ezek a mikrobiomon át is súlyosbítják a sóvárgást. És még egy érdekesség a tévutakkal és a gyakori hibákkal kapcsolatban. Tévút és gyakori hiba, ha ilyenkor hirtelen elkezdünk cukormentesen étkezni. Egyes intenzív édesítőszerek ugyanis nagy mennyiségben a bélrendszerre kedvezőtlen hatásúak lehetnek. Nem a cukormentességre van szükség, állítják a szakértők, hanem a mértékletességre.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egy órán Gután átkelt egy hídon, és ez elméletileg óriási természetvédelmi siker lett. Hogy miről van szó, már mondom is. A kutatók egyébként egy indonéziai út fölé építették ezt a bizonyos hidat, kimondottan állatok számára, és először sikerült kamerával rögzíteni, ahogy egy súlyosan veszélyeztetett szumátrai orángután használja az egyébként lombkorona hidat az út átszelésére. Számolt be mindenről a National Geographic, a felvétel komoly reményt ad a természetvédőknek. A hidat egyébként 2024-ben építették az indonéziai Pakpak Barat közelében, a Lagan Pangidar út fölé. Az út fontos közlekedési folyosó az emberek számára, ugyanakkor áthatolhatatlan akadályt jelentett az erdei élőlények előtt. A természetes átkelés gyakorlatilag lehetetlen volt a vadon élő állatok számára. Mióta viszont a lombkorona híd megvan, 2 éven át figyelték kameracsapdákkal a hidat, remélve, hogy egyszer végre egy orángután is használni fogja, ám sokáig csak más állatokat észleltek. Viszont most 2 hosszú év után végre megtörtént az eset. A felvételen egy fiatal hím orángután látható, amint óvatosan rálép a hídra, félúton megáll, lenéz az alatta futó hídra, majd tovább halad az erdő felé. Ez az első dokumentált eset, hogy a faj ilyen mesterséges átjárót használ. A híd kulcsfontosságú lehet a helyi, mintegy 350 egyedből álló populáció számára, amelyet az út ketté vágott. Egyik részük a Sirangas vadrezervátum, a másik a Sikulaping védett erdőterületénél. A kis, elszigetelt csoportok miatt csökken a genetikai sokszínűség, ami hosszú távon a faj eltűnését okozhatja. Egyébként a szumátrai orángután a legnagyobb fán élő emlős ideje több mint 90%-át a lombkoronában tölti, igen intelligens fajról van szó, kiváló térbeli memóriája lehetővé teszi, hogy új útvonalakat tanuljon meg az erdőben, ez magyarázhatja, hogy végül a hidat is elfogadta. A világon egyébként mindössze mintegy 14 ezer szumátrai orángután él a természetben, így a faj a legveszélyeztetettebb emberszabásúak közé tartozik. A mostani siker azt mutatja, hogy a jól megtervezett infrastruktúra segíthet összeegyeztetni a természetvédelmet és a beruházásokat. Ha jobban belegondolunk egyébként, az emberi civilizáció, illetve iparosodás következménye, és nem is olyan régóta jellemző, hogy különleges átkelő helyeket kell az emberi infrastruktúra terjeszkedése miatt építeni az állatok számára, tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző, és tűnik fel egyre több országban a kifejezetten vadon élő állatok számára épített átkelőhely, és érdekes adat, hogy mondjuk egy átkelő akár több millió

0: Építenek a számukra, amelyeken keresztül biztonságosan átkelhetnek. Az első ilyen átkelőt egyébként Franciaországban építették az 50-es években, és azóta többek között Amerikában, Kanadában, Svájcban, Hollandiában, Németországban is sorra épülnek a hasonló átkelőhelyek, de Magyarországon is számos épült már azóta. Ezek jelentősen csökkentik az emberi beavatkozás miatt bekövetkezett populáció csökkenéseket, sőt, egyes esetekben megakadályozzák a vadállatok kipusztulását. Ezek a sokszor növényekkel borított építmények őzeknek, szarvasoknak, medvéknek, teknősöknek, rákoknak, madaraknak, majmoknak és sok más állatnak jelentik a biztonságos átkelést világszerte.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén lássuk, hogy mit értünk az alatt, hogy magyar űrmisszió indul a Holdhoz. A magyar irányítású Moonrad nevű misszióról van szó, amelynek a célja egy olyan műhold fejlesztése, amely a Hold körüli térségben nyújt kulcsfontosságú szolgáltatásokat. Erre a misszióra az Európai űrügynökség kérte fel a magyar Remrét Space Technologies-t. A cél egy közel 300 kg-os Hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése. És hogy mi lesz a dolga? Nos, kulcsfontosságú szolgáltatásokat nyújthat ez a műhold többek között

0: a kommunikáció, a navigáció és az űridőjárás monitorozás terén. A projekt emellett a Hold környezetének a vizsgálatára is fókuszál majd, különös tekintettel a sugárzási viszonyokra, amelyek kritikusak a jövőbeli űrmissziók szempontjából. Zábori Balázs, a Remlét ZRT alapítója és szakmai vezetője a következőket nyilatkozta mindenről: a Holdért folyó globális űripari versenyben Európa jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe, de a kis műholdas technológia az a terület, ahol még megőrizhetjük a versenyelőnyünket. Az Európai űrügynökség 2040-es stratégiája éppen ezért fókuszál az európai szuverenitásra és a dinamikus New Space vállalatok szerepére, írja a 24.hu tudományos rovata. A program nemzetközi együttműködésben valósul egyébként meg, a Remlét partnereként pedig a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd, egészen pontosan a küldetés tudományos tartalmáért. A Holdnak a közeljövőben valóban hatalmas szerep jut egyébként, hiszen a NASA ez év elején ugye sok év után visszatért újra a Holdhoz, a Hold megkerülésével. Ezen kívül tervezi a következő években a Holdra való leszállást, miközben Kína is folyamatosan a Holddal kapcsolatos programjairól kommunikál. Szóval fogunk hallani a közeljövőben magyar űrmisszióról is, erről szólt mai tudományos magazinunkban. Az utolsó hírünk, sok érdekességgel volt dolgunk, magyar vonatkozású hírrel kezdtünk, ugye, ugyanis 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. A külföldi híreket illetően pedig foglalkoztunk egy évvel ezelőtti visszatekintésre is, ugyanis májusban volt egy éve, hogy az ibériai félsziget teljes sötétségbe borult 60 millió embert kényszerítve áramszünetre. A szakértők az egyéves évforduló kapcsán újra megnézték az okokat, és egészen érdekes dolgokat találtak. Arról is volt szó, hogy dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban, ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel is foglalkoztunk. Szó volt azokról a különleges átkelőhelyekről, hidakról, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építenek. Azt is megtudtuk, hogy tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző. A fűvel, bokorral, még néha fával is borított vadátkelő. Szó volt arról is, hogy 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és megnyugtattuk magunkat, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben élő mikroorganizmusok aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Szóval sok érdekességgel volt dolgunk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Paks FM.

0: a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre, közölte a cégcsoport kedden az MTI-vel. A vasúttársaság az országgyűlés május 9-ai alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít a következő hétvégén. Ezért a MÁV csoport azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyeket időben, elővételben váltsák meg a MÁV Plus applikációban, vagy online a jegy.mav.hu oldalon. A keleti, nyugati és déli pályaudvaron és Kelenföld állomáson egész nap utasmenedzserek segítik a tájékoztatást és a forgalom lebonyolítását. A helyjegyes vonatok esetében a foglaltságok függvényében bővítik a kapacitást, jelezte a MÁV. A közelgő május 14-16 közötti hétvégén több nagy rendezvény is lesz a városban, ami a Paksi Közlekedési Kft. Szolgáltatásait is érinteni fogja. A busztársaság az útlezárások miatt forgalmi rendváltozással, a késő esti koncertek miatt meghosszabbított menetrenddel és a háromnapos rendezvénysorozat miatt különleges, csak a rendezvények idején érvényes jeggyel készül, mellyel egy normál napi jegyáráért három teljes napon át korlátlanul vehetik igénybe a helyi közösségi közlekedést. Ezek kapcsolatosan további információ a paksbusz.hu weboldalon olvasható. Nyárköszöntő utcabált szerveznek Pakson a Dunaparti gesztenye soron a hétvégén. Az ingyenesen látogatható rendezvényre várják a paksiakat és a környékbelieket. A retro zenét DJ Pajero szolgáltatja majd, a helyszínen büfé fog üzemelni. A programra május 9-én szombaton este 7 órától várnak mindenkit. Újabb drogdílereket fogtak el a rendőrök a napokban, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozás egy 34 éves tolnai férfi ellen indult, akiről információt szereztek, hogy drogot árul. A rendőrök látókörébe került egy 40 éves szekszárdi férfi is, aki kapcsolatba hozható a kábítószerkereskedelemmel. A szekszárdi férfit januárban egy közúti ellenőrzéskor fülelték le először, kocsiában kábítószergyanús zöld növényi törmeléket, fehér kristályos port és a porciózáshoz használható eszközöket találtak. A vizsgálatok szerint a sofőr drogot fogyasztott, így kábítószer birtoklásán kívül járművezetés bódult állapotban bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene, és bevonták a vezetői engedélyét. Az autópálya rendőrök a napokban az M6-os sztráda Dunaszentgyörgyi pihenőjében ellenőrizték a párost. Az egyik ülés alatt a 34 éves férfi táskájában több mint 300 g fehér port találtak, a gyors teszt szerint kábítószert. A táskában voltak még drogfogyasztáshoz használható eszközök is. A kocsit a 40 éves férfi vezette, annak ellenére, hogy nem volt jogosítványa. A nyomozók mindkét férfit őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság elrendelte a 34 és a 40 éves díler letartóztatását, így rács mögül várják ügyük folytatását.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paks FM.
3: Paks FM.
2: Összeköt.
0: Paks FM.
2: Összeköt.

0: hangereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság. A GKI gazdaságkutató ZRT elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Az MTI-nek küldött elemzés megfogalmazza, a népesség számának alakulása gazdasági szempontból létfontosságú, mivel meghatározza a foglalkoztatottak számát, az adóbevételek nagyságát, a nyugdíjkiadások összegét és például egészségügyi kiadások jövőbeli alakulását is. Az elemzők ismertetik, Magyarországon egy nő élete során átlagosan 1,3 gyereket szül, ami jobb arány, mint a V3-as országok, Szlovákia, Lengyelország és Csehország átlaga, de így is jelentősen elmarad a népesség fenntartásához szükséges 2,1-es értéktől. Emiatt Magyarország népessége évről évre csökken, és az elmúlt években az újszülöttek aránya is csökkenni kezdett a népességen belül. A folyamat 4-5 évvel később kezdődött el nálunk, mint a V3-ak esetében, és az előregedés felgyorsulását jelzi. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érzékelni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium az MTI-vel. Azt írták, hogy a 4.2-es magnitudójú földrengés a horvát-szerb határnál a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól mintegy 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az obszervatórium. A tavalyi évhez hasonlóan idén májusban is meghirdeti a DC Dunakom ZRT a Kaszára Kapára Paks programot, melynek keretében kijelölnek egy napot, amikor várják a paksi lakosságot, hogy együtt dolgozzanak velük, kiemelten a parkfenntartó kollégáikkal, és részt vegyenek a zöld felületek gondozásában. A közelgő városnapja, valamint az idő rövidsége miatt az önkéntes napot most május 11-én hétfőn tudják megtartani, de tervei között szerepel, hogy ősszel egy szombati napra is meghirdetik, hogy mindenki számára lehetőséget tudjanak biztosítani a részvételre. Május 11-én a munkát a vezetőség osztja majd ki, illetve kezdi meg, és a műszakot is ők zárják majd, miután végeztek az aznapra kijelölt feladatokkal. Ezen a napon az irodisták is kinn lesznek a parkfenntartókkal, és együtt készítik fel az űrgemező területét a közelgő rendezvényre. A programot kifejezetten azért hirdették meg, hogy a lakosság is lássa, mennyi tervezést, milyen pontosságot és mennyi munkát igényel a város rendben tartása. A nap során lehetőséget biztosítanak arra, hogy bármiről kérdezhessék a szakembereiket, és így láthassanak bele mélyebben abba, hogyan is működik a zöld területek fenntartása, a parkok gondozása. A programra május 11-én hétfőn reggel 7 órára várják az érdeklődőket Pakson, a DC Dunakom Kölesdi út 46 szám alatt található telephelyén. Újabb drogdílereket fogtak el a rendőrök a napokban, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozás egy 34 éves tolnai férfi ellen indult, akiről információt szereztek, hogy drogot árul. A rendőrök látókörébe került egy 40 éves szekszárdi férfi is, aki kapcsolatba hozható a kábítószerkereskedelemmel. A szekszárdi férfit januárban egy közúti ellenőrzéskor fülelték le először, kocsiában kábítószergyanús zöld növényi törmeléket, fehér kristályos port és a porciózáshoz használható eszközöket találtak. A vizsgálatok szerint a sofőr drogot fogyasztott, így kábítószer birtoklásán kívül járművezetés bódult állapotban bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene, és bevonták a vezetői engedélyét. Az autópálya rendőrök a napokban az M6-os sztráda Duna-Szentgyörgyi pihenőjében ellenőrizték a párost. Az egyik ülés alatt a 34 éves férfi táskájában több mint 300 g fehér port találtak, a gyors teszt szerint kábítószert. A táskában voltak még drogfogyasztáshoz használható eszközök is. A kocsit a 40 éves férfi vezette, annak ellenére, hogy nem volt jogosítványa. A nyomozók mindkét férfit őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság elrendelte a 34 és a 40 éves díler letartóztatását, így rács mögül várják ügyük folytatását.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Itthon is kikapott az elődöntőben az ASE, így a címvédő Olaj egy lépésre került a döntőtől. Kedden este hazai pályán fogadta a Szolnokot az Atomerőmű ASE. A találkozó elején 18-9-re elhúztak a vendégek, de aztán állva hagyták a paksiak az olajt egy 14-0-ás rohammal. Onnantól kezdve Eilingsfeldék irányítottak, de messze volt még a vége. A félidő előtti véghajrában elvesztette legeredményesebb játékosát az Ashe Edoson van személyében, aki második technikaiját gyűjtötte be, így az öltözőbe kényszerült, ami döntőnek bizonyult. A második félidő is nagyon szoros küzdelmet hozott, a parás hangulatú találkozót végül 82-87-re nyerte a szolnoki olaj. A találkozót Kostas Fleverakis, a paksi kosarasok vezetőedzője is értékelte.
2: I'll be shorter than ever. I would like to congratulate both teams, our Szolnok players for the win.
3: Gratulálok mindkét csapatnak, úgy érzem nagyon keményen küzdöttek ma a fiúk, de ezen a Edoson van kiállítását követően nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Mindent beleadtunk, ezért büszke is vagyok a játékosaimra.
2: But okay, they gave everything, I'm very proud of them, and it's better to stay on that.
1: A párharcban 2-0-ra vezet az olaj, folytatás pénteken Szolnokon. Kaposvári sikerével a Falkó is a döntő kapujában van, ő is 2-0-ra vezeti a párharcot.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: lehet.
1: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
2: Ugye nem felejtettétek el, hogy szombat délután 3 és 6 között Top 50? A lista már a nyakunkon, az előkészületek javában zajlanak, és jöhet egy kulisszatitok, többek között Hypaton, Out of My Head című dala. Itt lesz nálunk.

0: ez pedig még csak egy kis kóstoló volt az étlapról. Szombat délután 3-kor jön a teljes lista.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár. Gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: Paks FM. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Két magyar vonatkozású tudományos hírrel is érkezem majd, ugyanis magyar űrmisszió indulhat a Holdhoz, és 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel már ausztrál kutatók foglalkoznak, miközben az egyik repülőgépgyártó azon van, hogy 15 éven belül kijöjjön az első zéró kibocsátású repülőgéppel. Egy éves évfordulója okán újra vizsgálták a szakértők, hogy miért maradt áram nélkül az ibériai félszigeten tavaly 60 millió ember. Érdekes okokat hoztak nyilvánosságra, és dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban. Ezekkel mind foglalkozunk, valamint azzal, hogy immár biztosan bebizonyosodott, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Pops FM.